0: magyar zenerajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar!

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most a mikrofonnál rendhagyó módon Fekete Laci, most következő nevünk az éjszakában Miviana. A tehetséges énekesnő mindjárt hallható zenéjét először még a 2023-as dalban hallhattad, most pedig én hozom neked itt a Petőfin, ez az Égni kell.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most az éjszakában a mikrofonnál rendhagyó módon Fekete Laci, Beretka Ádámmal folytatódik a műsor, és Lopott Éjszakák című zenéjével, amit annó a dal 2025-ben hallhattál korábban. Álmos zene, a mai napig remek, amihez egy klip is készült, én azonban most a zenét hozom neked itt a Petőfin.

0: 06 30 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most az éjszakában a mikrofonnál Fekete Laci. Pillanatokon belül a háromtagú rockzenekar a Kingfishers következik, és Szórakozni című idei daluk. A banda a kemény riffeket dallamos énekkel párosítja, ezzel létrehozva a sajátos hangzásuk. Ez tehát a Kingfishers, itt a Petőfin, tőlük szól a Szórakozni.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most ismét egy remek zene következik az éjszakában, a Wake Up 1230-től. A zenekar Baksasós Attila, Frank, Papszabi és Beg Zaza közös zenei projektje. Tőlük következik most tehát a tavalyi dal, a Pinball Trance.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megóvsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt vagy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában a mikrofonnál Fekete Laci. Most a tehetséges énekessel, Kökény Danival folytatom az éjszakában, és Sose Feled című idei zenéjével, amivel az előadó természetesen a Dal 2026-ban is fellépett, most pedig én mutatom neked itt a Petőfin.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Tegnap óta csak rád tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem...

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most az egyik kedvenc hazai csapatommal folytatom, aminek dalait mindig örömmel fogyasztom. Ez a Magidob nevű formáció, ami mindig jobbnál jobb zenékkel kényezteti a hallgatókat. Itt nálunk most egy olyan daluk következik, amit már sokszor hallhattál itt a Petőfin, ez a klasszikus, a Van az a pénz.

0: Melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban? Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Petőfi Rádió minden magyar ebben az órában, a mikrofonnál még Fekete Laci. Most a dal 2026-ból is ismerős előadó Mocskonyi Dörgő következik, akinek mindenkinek jár egy kis rock'n'roll című zenéje, egy igazi őszinte gitárzene. Nekem már megjelenése óta egyik nagy kedvencem, most pedig te is hallhatod itt a Petőfin.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok. Az elmúlt percekben a Bizsú zenekar zenélt nekünk itt az éjszakában, amit most már is egy teljesen más stílus követ. Méghozzá Sejmes Petra 2024-es dala, ez a Fékeztem.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt, a csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.

0: Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: 42 foknál is melegebb lehet, holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Ámokfutó gyilkolt meg 6 embert Németországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Defektet kapott egy autó az M1-esen a 166-os kilométernél, a jármű a Budapest felé vezető oldal lehajtó ágán okoz útszűkületet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos a folyadékpótlás, de az alkohol és koffein tartalmú italokat, valamint a cukros üdítőket kerülni kell. Azt javasolják, hogy senki ne menjen a napra 11 és 16 óra között. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. Alapvetően működik a vasúti és busz közlekedés az országban, ugyanakkor a hőség miatt vannak zavarok, mondta a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor a sínek hőmérséklete 50 fok fölé emelkedik, óvatossági sebességkorlátozást rendelnek el, ez késéseket okoz. A tárcavezető szerint az is probléma, hogy a régi járművekben a klímák nem bírják ezt az időjárást, de azt ígérte, hogy ezeket a jövőben uniós támogatással lecserélik. Rövidesen benyújtja a kormány az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök napi rend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok szerint egyre kevesebb az esély túlélőket találni. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, amit több utórengés követett. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén egy Hamburg közeli kisvárosban. Az elkövető egy anya otthonban követte el a mészárlást. A török származású gyanúsított indítéka vélhetően gyermekelhelyezési vita volt. A rendőrség őrizetbe vette a gyanúsítottat, és 2 másik ember ellen is intézkedtek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat néhol záporzivatar, a szél gyenge marad. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul, ma ismét megdőlhet a melegrekord. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! 2026. június 30-a van, az idei júniusunk utolsó napját kezdtük meg. Ez egy keddi nap, elmúlt 6 óra indult a Halló Magyarok. Ma is a magyar kedvencek várnak elsőként a Valmar és a 100-szor.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Yeah.

0: tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, június 30-a van a keresztény vértanúk emléknapja. A mai az ókori és a modern időkben hitükért életüket áldozó keresztények áldozatára hívja fel mindez a figyelmet. Ezt még 6. Pál pápa jelölte ki az 1969-es liturgikus reform során. Ezzel közvetlenül Szent Péter és Pál apostolok június 29-e főünnepe után biztosítanak méltó emlékezést a Néró császár által kivégzett első római keresztényekre, valamint a későbbi korok üldözött mártírjaira. De június 30-án a krónikájához tartozik az is, hogy megszületett Szőcs István, Kossuth Díjas filmrendező, forgatókönyvíró, vagy épp Szép Ernő író-költő. Az idei évben egyébként Cseri Hanna is születést ünnepelhetett, méghozzá saját gyermeke születését. Bízunk benne, hogy jól vannak, sok boldogságot számukra. Barkóczi Noémivel közösen zenélnek most nekünk. Ez a Mindig Szomorú, itt a Petőfi.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, már is fél héthez érkezünk, jönnek a legfrissebbek. A nap krónikájához tartozik az is, hogy annak idején 1959-ben elkezdődött a Kossuth Rádió népszerű sorozata, a Szabó Család első adása. Hát azt hiszem, hogy ez sokakban nosztalgikus emlékeket ébreszt. Jönnek további infók, aztán a Szolvével várlak vissza. Szél csend, mindjárt a Petőfi.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Király Erzsébet.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a rekkenő hőség, a vártnál jóval nagyobb lehet az idei költségvetési hiány. Elektromos minibuszokat kapott több tankerület.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Aszfaltoznak az M6-oson Budapest felé a Gelesdi pihenőhely közelében, a 167-es és 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Defektet kapott egy autó az M1-esen a 166-os kilométernél. A jármű a Budapest felé vezető oldal lehajtó ágán okoz útszűkületet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos a folyadékpótlás, de az alkohol és koffein tartalmú italokat, valamint a cukrosidítéket kerülni kell. Azt javasolják, hogy senki ne menjen a napra 11 és 16 óra között. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. Már több mint 1300-an haltak meg Európában a hőség miatt az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint. A kontinens középső részén holnapig még biztosan nem várható enyhülés, miközben több helyen már most évszázados melegrekordok dőltek meg. Litvániában 36 fokos soha nem tapasztalt kánikula tombol. Az osztrák fővárosban vasárnap a hőmérséklet elérte a 40 fokot, Horvátországban pedig csak a következő napokban tetőzik a kánikula, a legmagasabb vörös riaszt mellett.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: A miniszterelnök szerint szakmailag, politikailag és erkölcsileg is vállalhatatlan az előző kormány költségvetési politikája. Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, az előző kabinet az idei büdzsé bevételi oldalát olyan uniós támogatásokra alapozta, amelyekről

0: már akkor tudható volt, hogy a korrupciós aggályok miatt Magyarország nem férhet hozzá. A kormányfő arról is beszélt, hogy az országgyűlési választások előtt vállalt ez évre szóló több ezer milliárd forint összegű kiadás mögött valójában nincs fedezet. Hangsúlyozta, a 2026-os költségvetési hiány jelentősen nagyobb annál, mint amilyen adatot az Orbán kormány korábban közölt. Az uniós források hazahozatala nélkül a deficit elérné a 8,3%-ot, ami mintegy 1650 milliárd forintot jelent.
1: Minden egyes fedezet nélkül elköltött milliárd ugyanis hiányzik valahonnan. A lepusztult iskolákból, a kórházakból, a nyugdíjakból, a rendőrök, a tanárok fizetéséből, az energiahatékonysági fejlesztésekből, a vállalatok támogatásából, a vízügyi beruházásokból, a gyermekvédelemből, a nyugdíjasok pénztárcájából. Minden egyes elhallgatott kötelezettség azt jelenti, hogy a számlát végül a tisztességesen dolgozó magyar embereknek kell kifizetni. Minden egyes meghamisított, önök által meghamisított költségvetési sor azt jelenti, hogy önök becsapták, szándékosan átverték az országot, átverték a magyar embereket.
0: A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására reagáltak a parlamenti frakciók vezetői is. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a kormány nem a jogállamot akarja helyreállítani, hanem kifejezetten távolodik a demokratikus jogállam fogalmától. A kereszténydemokrata Rétvári Bence pedig arról beszélt, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője úgy fogalmazott, az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntetőeljárásoknak, és ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A Transparency International jogi igazgatója szerint nehezen lehet a jelenlegi hatósági térben elhelyezni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek létrehozása formabontó, újszerű megoldás. Ligeti Miklós azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy szombaton lezárult az alaptörvény 17. a szervezet megalakulását is tartalmazó módosításának társadalmi egyeztetése. A szakember szerint a NER idején a hatóságok tudatosan félrenéztek, ezzel is védték a hatalmon lévő korrupt gazdagodását, vagyis legalábbis a vezetői szinten nem végezték a dolgukat. A jogi igazgató úgy fogalmazott, ilyen helyzetben érthető és indokolt, hogy a kormány a struktúrát is meg akarja újítani.
2: Csak egy talán szűk tucatnyi bűncselekmény fajtáról van szó, ahol ez az új hivatal lesz jogosult az eljárásokat lefolytatni. Azokban a bűncselekményekben azonban előfoglalási joga lesz, tehát ha mondjuk egy közvagyont károsító hűtlenkezelés vagy egy közvagyont érintő hivatali visszaélés gyanúja fölmerül, akkor nem az ügyészség, hanem a vagyonvédelmi hivatal lesz jogosult és köteles eljárni.
0: Gyanúsítottként hallgatta ki Hajdú János volt rendőraltábornagyot az Arany konvoj ügyben az ügyészség. A terrorelhárítási központ völt főigazgatóját hétrendbeli a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsítják. Hajdú János, aki panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatójának utasítására fogtak el 7 ukrán állampolgárt márciusban, és annak ellenére tartották őket bilincsben legalább 9 órán át, hogy további intézkedést nem terveztek velük szemben a pénzügyőrök. A Fidesz szerint a Hajdú János elleni eljárás a tiszás politikai leszámolás része.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírpercek.
0: Elektromos minibuszokat kapott több tankerület. A zöld busz programnak köszönhetően csak nem 1,9 milliárd forintos állami támogatásból 51 minibusz kerül az iskolákhoz. Ezek többsége speciális kerekes-székes szállításra is használható, fogalmazott a Klebersberg központ szakmai elnök helyettese. Péter Fibalázs elmondta, a járművek segítségével könnyebb lesz a sajátos nevelési igényű tanulókat különböző programokra, terápiákra. A településszéli hátrányos helyzetű gyermekeket iskolába, kisebb csoportokat például versenyekre vinni.
5: A tankerületi központok ezekkel a buszokkal lehetőséget kapnak arra, hogy a gyerekeket energiahatékonyan, környezetbarát módon szállítsák. Ugye nagyon fontos dolog az, hogy ezek közül a buszok közül összesen 51 darabot rendeltünk, 35 darab olyan, amely át fogunk alakítani, illetve már most zajlik az átalakítás és a vizsgáztatásuk, hogy kerekesszékes tanulókat is lehessen vele szállítani. Amikor viszont nem kell ez a funkció, akkor ugyanúgy tudnak működni 9 fős kisbuszként is.
0: Idén is megrendezik az ifjúsági PET kupát. A környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újra hasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés, mondta Peregi Angyalka főszervező.
4: A több vizen töltött nap mellett rengeteg programmal készültünk a gyerekeknek, többek között Göbölös Balázs jön a Mate Egyeteméről, és tart nekünk a műanyag szennyezéssel, kifejezetten a mikroműanyagokkal kapcsolatosan egy előadást, valamint dr. Juhász Erika, aki pedig a vízőrzésről fog nekünk előadást tartani. Emellett pedig mi a saját műanyag műhelyünkkel készültünk, ami egy félnapos program, mindenféle információról fogunk tanulni együtt a gyerekekkel, nemzeti parkot is látogatunk, de nagyon fontos az, hogy a gyerekek egy olyan szemlélettel menjenek haza, amit tudnak hasznosítani az életükben, és sokkal kevesebb műanyaggal tudjanak élni, vagy tudják az újrahasznosításnak a fogalmát, és erre biztatni az ő közösségüket.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Részletes híreink a hirado.hu oldalon olvashatók.
3: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória. A marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot a labdarúgó világbajnokságon, a 8-döntőbe jutásért rendezett monterrei mérkőzésen. A hollandok a 72. percben Kodi Gakpo révén szereztek vezetést, de az afrikai együttes Issa Diop fejesével egyenlített a rendes játékidő hosszabbításában. A 11-eseknél az imár 33 találkozó óta veretlen Marokkó bizonyult higgadtabbnak. A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárda sorozatban a negyedik VB-jén búcsúzott hosszabbításban, vagy 11-esekkel. És 11-es párbaj döntött, Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól, és a 32 között búcsúzott a világbajnokságtól. 1-1-es állásnál a hosszabbításban úgy tűnt, a németek megnyerhetik a meccset, ám videózás után elvették a második góljukat, ezt követően a büntetőket pedig a dél-amerikaiak rúgták jobban. A labdarúgó VB mai programjában magyar idő szerint 19 órától Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek Dallasban, majd 23 órakor Franciaország, Svédország találkozó lesz New Yorkban. Köszönöm a figyelmüket!
3: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7 órához érkezünk Pál napján, és továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, úgyhogy mindenképp vigyázz magadra. Különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúságérzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. A következő órát nem előzi meg, de indítja majd az Iri Mafia csapata. Kell egy ház? Mindjárt a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Király Erzsébet.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: 42 foknál is melegebb lehet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Ma kezdik tárgyalni az ügynök akták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényjavaslatot.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Vadat gázolt egy autó a 25-ös főúton, a 78-as kilométernél félpályán halad a forgalom, és erős a forgalom a főváros felé vezető főútvonalakon. Ha bármi rendkívülit látnak, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Azt javasolják, hogy senki ne menjen a napra 11 és 16 óra között. Csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről is beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és az oktatás, megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelőszülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvilágítását. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásáról, és a mai ülésen elkezdik az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Web alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozz ki a különbségeket elnevezésű akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek augusztus 10-ig. A programot pénzadományjal is lehet támogatni az adomány.jobbadni.hu oldalon, vagy a 1358-as adományvonal hívásával.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul, ma ismét megdőlhet a meleg rekord. Részletes hírünk a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 30-án. Kedden véget ér a június, de még van belőle néhány óra, úgyhogy töltsük meg például zenei élményekkel. Elsőként az Iri Mafiával jön a Kell egy ház.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel.

0: aranya.
1: Ez a Haló Magyarok. Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
2: A Balaton körül idén is több olyan fürdőhely vár, ahol belépő díj nélkül strandolhatsz. A legtöbb ingyenes strand a déli parton van, de az északi oldalon is akadnak olyan partszakaszok, ahol díjmentesen lehet fürdeni. Például Keszthely központjából kivezető úton a város délnyugati szélén csendes helyen fekszik a Helikon strand, amely a városi strand kis testvére. Az első világháborút követően a megnövekedett vendégforgalmat a szigetfürdő már nem tudta fogadni, ezért a partot rendezték, és 27-ben megnyílt az új strand, amit az elmúlt évtizedben tovább bővítettek. A Szabad strand helyén az 50-es évektől fokozatosan épült ki a Helikon strand. Az impozáns öböl, melyet a strand fog közre, kedvelt helye a nyugodtabb kikapcsolódásra vágyóknak. 19.000 négyzetméter napozó felülettel és több vendéglátóhelyel is vár, no meg ingyenes parkolóval a bejárat mellett. Kellemes strandolást kívánok a mai napra, és a bőröd védelmére mindenképpen figyelj, 10 és délután 4 között extrém erős UV-sugárzásra számíthatunk ezúttal is. Légy figyelmes, na folytatásban pedig figyeljük a magyar kedvenceket. Ezúttal vár ránk a Balkán fanatik csapata. Ha te tudnád, itt a Fekete.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7:30 érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek, aztán pedig a Bagosi Brothers Company csapata következik, akikkel a héten akár a Sopron Festen is találkozhatsz, de ott lesznek a Tiszadadai horgászversenyen is, valamint a V4 Fesztiválon Nagymarosnál, úgyhogy igen sok helyen találkozhatsz velük, és ha már a Balatonnál járunk az órában, majd vasárnap a Szigligeti Várban is koncertet adnak, alig hanem egy egészen különleges eseményről lesz szó. A folytatásban hírek, tehát aztán a visszajövök itt a Petőfi.
2: Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Király Erzsébet.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a rekkenő hőség. Ma kezdik tárgyalni az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényjavaslatot. Javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Vadat gázolt egy autó a 25-ös főúton a 78-as kilométernél, fél pályán halad a forgalom. Aszfaltoznak az M7-esen Letenye felé a 170-es és 171-es kilométer között, a belső sávba terelik a járműveket. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről is beszélt a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és az oktatás, megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelőszülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvilágítását. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is, és a mai ülésen elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. Tovább javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassa, Gyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, tájékoztatott a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy korábban a BKK-val közösen újra gondolták az éjszakai hálózatot, így például a kékbuszos agglomerációs járatokat. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos a folyadékpótlás, de az alkohol és koffein tartalmú italokat, valamint a cukros üdítőket kerülni kell. Országszerte 22 kutyabarát

0: Strand várja az app tartókat, hívta fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre, és a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát is. A helyek listája a kutyabarathelyek.hu oldalon érhető el.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul, késő este 24-32 fok lehet, ma ismét megdőlhet a meleg rekord. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Még mindig szeretlek, bármilyen hülye vagy, és gratulálok a szép házhoz, basszus, hű de nagy. Milyen sok szeretet férhet el benne, ja, hogy az nincs, ja, hogy

0: Facebookon is aktívan a Balatonnál.
1: Az északi után irány a déli part a szabadstrandok tekintetében, ezúttal Siófok és a szabadstrand a pesti vonathoz, hiszen vonattal könnyedén le lehet ugrani Siófokra, hogy megmártozza Balaton habjaiban. Az aranyparti szabadstrand keleti részének a Halápi János utca és a Csúszda utca közötti részénél található szabadstrand közvetlenül a vasútállomás mellett van. Érdemes kihasználni a MÁV nyújtott a kedvezményeket, és igaz, hogy a rekkenő hőségben utazni sokak számára kényelmetlenebb, megterhelőbb lehet, de idén is megtesz mindent a MÁV csoport, hogy enyhítse az utazással járó nehézségeket, a legmelegebb órákban ingyenes vízosztással is készülnek. Fontos, hogy senki ne induljon el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül, erre mindenképp figyelj, és lehetőség szerint tervezd meg előre az utazásod, kerüld a tűző napon való tartózkodást, és fokozottan figyelj az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra. A Balaton irányába egyébként az északi és déli partra is közlekednek klímaberendezéssel felszerelt motorvonatok, a menetrendi keresőben megtalálod őket. Nálunk pedig megtalálod továbbra is a magyar kedvenceket, Filó, Tonic, Szászor, most a Petőfi.

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8 órához érkezünk, jönnek a legfrissebbek, nem lehet elégszer mondani, és felhívni rá a figyelmet, hogy gyerkőcöket, házi kedvenceket semmiképp ne hagyja tűző napon álló autóban, még néhány percre sem, de ugyanez igaz egyébként a félárnyékra is, úgyhogy mindenképpen légy körültekintő. Jönnek a legfrissebbek, hiszen 8 órához érkezünk, aztán pedig Király Viktor vár ránk és a Rán, itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program, vagy szívesen ajánlanád másoknak is, küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket. A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni. Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok. A kísérőd ma is magyar zene. Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban.
6: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Írtatok egy szörnyfilmet?
9: Én ismerem a legrégisztőbb szörnyeket. Csak ne tűnjetek túl bicsinek.
10: Minyonok és szörnyek a mozikban.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Király Erzsébet.
10: Ez a Petőfi Rádió.
11: Marad a rekkenő hőség. Nyilvánosságra hozták az eddig eltitkolt kórházakról szóló jelentést. Elkezdődött az idei Magyarok Kenyere program.
10: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Szalagkorlátnak hajtott egy autó 83-as főúton a 62-es kilométernél. Pápa felé lezárták a külső sávot. Erős a forgalom a Budapest környéki utakon. Ha bármi rendkívülit látnak, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
10: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
11: A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről is beszélt a miniszterelnök napi rend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és az oktatás, megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelőszülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvilágítását. Egy eltitkolt 10 évvel ezelőtti tisztiorvosi jelentés szerint egyetlen magyar kórház sem volt biztonságos, olvasható a Telexen. A dokumentumot az elmúlt években többszöri kérés ellenére sem adták ki, most a Direkt 36 szerezte meg. Az akkori vizsgálat szerint az intézmények feléből alapvető életmentő eszközök hiányoztak, a kórházak harmadában katasztrofálisak voltak a közegészségügyi állapotok, és már akkor is több ezer orvos, valamint ápoló hiányzott a rendszerből. Elkezdődött az idei Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel liszt formájában juttatnak el a rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az ebb tartókat, hívta fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre, és a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát is. A helyek listája a kutyabaráthelyek.hu oldalon érhető el.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul, ma ismét megdőlhet a meleg rekord. Részletes híreink a hirado.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! 2026. június 30-a mai dátum. Ez a hónap lassan véget ér, a labdarúgó világbajnokság viszont folytatódik. Mindjárt erről is bővebben, de mindenek előtt a magyar kedvencek várnak itt a Halló Magyarokban. Kezdés Király Viktorral, szól a Run!
5: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag magyar zene.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ez volt a konyha és a tegnap éjjel, nos hát a tegnap éjjel sem volt hűvös, sőt, és tegnap rekordok is dőltek, a Szódon 41,8 Celsius fokot mértek, és a fővárosi rekord is megdőlt, de ha minden igaz, ma tetőzik a forróság, újabb rekorddöntések várhatók, talán csütörtök hajnalra körvonalazódik a felfrissülés. Hát remélhetőleg a magyar úszas női kézilabda válogatott a tegnapi győzelem után felfrissülve lép pályára Norvégia ellen. A Kínában zajló világbajnokságon 12:30-tól az M4 Sporton és az m4sport.hu-n élőben láthatod a történéseket. Aztán az este folyamán ismét a labdarúgásé a főszerep a világbajnokságon a 16 közé jutásért. Elefántcsontpart Norvégia, aztán Franciaország, Svédország találkozót rendeznek 19, illetve 23 órás kezdéssel. Holnapra virradóan pedig hajnali 3-tól Mexikó Ecuadorral mérkőzik. Mindezt az M4 Sporton, illetve az m4sport.hu-n természetesen élőben láthatod. Ezen kívül az M4 Sport webes felületén az U19-es női labdarúgó Európa-bajnokságot is követheted. A megterhelő fizikai munkát hagyjuk meg a sportolóknak, hisz a mai napot követően is érvényben lesz még a harmadfokú hőségriasztás, holnap éjfélig mindenképp. A helyenként 40 Celsius fokot megközelítő vagy akár átlépő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a vízfogyasztásra javasolt, mellé pedig a magyar zenék. Lábas Viki szóra ezúttal egy kis álomport az éterbe. Itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8:30 lesz, jönnek a friss infók, és jöhet egy jó pohár víz is, hiszen a megfelelő folyadékfogyasztás nagyon fontos itt a nagy melegben, lehetőleg alkohol, koffein és cukormentes üdítő italok legyenek a terítéken. Nálunk pedig terítéken magyar kedvencek, a hírek után a Hiperkarma, Másé voltam, itt a Petőfi.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Király Erzsébet. Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a rekkenő hőség, holnap éjfélig marad a harmadfokú hőségriasztás. Titkos kórházakról szóló jelentést hoztak nyilvánosságra.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Lassú haladás az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében a terelésben. Baleset történt a 3-as főúton a 73-as kilométernél félpályás lezárás mellett, váltakozó irányban halad a forgalom. Szalagkorlátnak hajtott egy autó a 83-as főúton a 62-es kilométernél, Pápa felé lezárták a külső sávot. Ha bármi rendkörit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a napon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. Fontos takarékoskodni az ivóvízzel a hőségriadóban, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a rendkívüli meleg és a csapadékhiány extrém terhelést ró a vízi közműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást, és a halasztható feladatokra ne használjon ivóvizet. Egy eltitkolt 10 évvel ezelőtti tiszti orvosi jelentés szerint egyetlen magyar kórház sem volt biztonságos, olvasható a Telexen. A dokumentumot az elmúlt években többszöri kérés ellenére sem adták ki, most a Direkt 36 szerezte meg. Az akkori vizsgálat szerint az intézmények feléből alapvető életmentő eszközök hiányoztak, a kórházak harmadában katasztrofálisak voltak a közegészségügyi állapotok, és már akkor is több ezer orvos, valamint ápoló hiányzott a rendszerből. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásáról is, és a mai ülésen elkezdik az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búza szemprogram. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel liszt formájában juttatnak el a rászoruló család. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Nemzetközi Harsona Fesztivál tartanak Szegeden. A csütörtöki nyitó eseményen a házigazda Szegedi Együttes és külföldi vendégművészek lépnek színpadra a Püspöki Székház kertjében. Beethoven és Fischer klasszikusai mellett világhírű slágerek és tangó dallamok is felcsendülnek. Az eseményen hangszerkiállítás is lesz.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Ha nyáron a kutyáddal vagy a macskáddal együtt indulsz nyaralni, néhány fontos dologra érdemes előre felkészülni. Indulás előtt például ellenőrizd, hogy érvényesek-e az oltások, rendben van-e a csip regisztrációja, és legyen a nyakörvön biléte a telefonszámoddal, és az oltási könyvet se hagyd otthon. Autóban mindig biztonságosan szállítsd a kedvenceket. A szakemberek szerint a speciális állatbiztonsági öv vagy a rögzíthető szállító box a legjobb megoldás, hosszabb úton pedig 2 óránként érdemes megállni egy kis pihenőre, hogy ihasson és mozoghasson, meg felfrissülhessen az állat is. Na, a legfontosabb szabály persze az, hogy a kutyát, macskát, házi kedvencet soha ne hagyd egyedül az autóban még néhány percre sem. A napon álló autó utastere percek alatt életveszélyesen felforrósodhat, ez pedig könnyen hőgutához vezethet. A nagy melegben a sétát is inkább kora reggelre vagy estére időzítsd, mindig legyen nálad friss víz, figyelj arra, hogy a kutya ne a forró aszfalton sétáljon, és ha lehetőséged van rá, biztosíts neki árnyékos helyet, vagy akár egy kis pancsolási lehetőséget is. A hőség nem csak nekünk, hanem a négylábú társainknak is komoly megterhelést jelent, úgyhogy fokozottan figyelj rájuk is. A következő pillanatokban pedig figyelhetjük az esti kornél csapatát. Most kéne kezdenünk, ez szól a folytatásban itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánom, mindjárt 9 órához érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek, aztán pedig az Ivan and the Parazol csapata vár ránk, akiknek természetesen dübörög a nyári koncertszezon. Július hónapban például a Művészetek Völgyében is ott lesznek. Szól a Dancer, hamarosan a Petőfi.
2: Műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Műsorajánló. Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC papír is az utolsó hurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Király Erzsébet.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Marad a rekkenő hőség, holnap éjfélig még harmadfokú hőségriasztás érvényes. A volt TEK főigazgató lett a Fidesz biztonsági igazgatója.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Lassú a haladás az M1-esen Budapest felé Biatorvágy térségében a terelésben. 3 kilométeres a torlódás az M5-ösön Röszke felé a 27-es kilométernél egy korábbi baleseti vizsgálat miatt. Baleset történt a 3-as főúton, a 73-as kilométernél félpályás útzár mellett. Váltakozó irányú a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
10: Az év legmelegebb napja lehet a mai, folytatódik a rendkívüli forróság, akár 42 fok is lehet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A szakemberek azt javasolják, hogy senki ne menjen a napra 11 és 16 óra között. A hőségben nagyon fontos takarékoskodni az ivóvízzel, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a rendkívüli meleg és a csapadékhiány extrém terhelést ró a vízi közműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást és a halasztható feladatokra ne használjon ivóvizet. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásáról is, és a mai ülésen elkezdik az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. Hajdú János lett a Fidesz biztonsági igazgatója, akit tegnap gyanúsítottak meg hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével. Orbán Viktor pártelnök a döntést azzal indokolta, hogy szerinte a terrorelhárítási központ volt főigazgatója, 2010 előtt már sikeresen dolgozott ebben a pozícióban. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezési akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek augusztus 10-éig. ideig. A programot pénzadománnyal is lehet támogatni az adomány.jobbadni.hu oldalon, vagy a 1358-as adományvonal hívásával. Venezuelában meghaladt az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok szerint egyre kevesebb esély van túlélőket találni. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, amit több utórengés követett.
11: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
11: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
11: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Elmúlt 9 óra, ez a Halló Magyarok 2026. június 30-án kedden. Természetesen a magyar kedvencek várnak ebben a 60 percben is, na meg sok-sok kulturális érdekesség esemény. Az Ivan and the Palazzol csapattal kezdünk. Szól a Dancer!
2: Itt egy újabb óra!
11: Kizárólag magyar zenékkel és

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ismét jó hangulat költözik a Dunakanyarba, hiszen holnap kezdődik a V4 Fesztivál. A könnyű zene mellett a visegrádi országok színházi előadásait is megismerheted. De természetesen fókuszban a koncertek, 4 színpadon több mint 40 fellépő vár. Többek között a Bagosi Brothers Company, az Elefánt, a Parnograszt, az Anima Sound System, az Analóg Balaton, Dániel Fék vagy Év Déva is fellép. Akár családdal is érkezhetsz, hiszen a gyerkőcöket bárszínház, meseprogram, kézműves foglalkozás és sok játék várja a gyerekbirodalomban. Napközben sportprogramok, kreatív workshopok, utcaszínházi előadások is színesítik a kínálatot, és a különlegességek közé tartozik a VR színház is, ahol virtuálisan különböző történelmi helyszíneket járhatsz be. És ha már az imént Dévát említettem, akkor következzen most nálunk is ő, itt a Witchcraft, a Petőfi.

0: Magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt, szép napot és jó utat kívánok! Hogyha Budapesten közlekedsz, akkor mindenképpen érdemes figyelni arra majd holnaptól, hogy lényegében megszűnik a készpénzes fizetési lehetőség a parkolásért, ugyanis leszeredik az automatákat. A fővárosi rendelet minden kerületre kötelező érvényű, úgyhogy az automaták július 1-től nem működhetnek majd tovább. A Budapesten parkoló autósok 90%-a egyébként eddig is meglévő mobil alkalmazásokat használt a parkoláshoz. Ott az ingyenesen letölthető nemzeti mobil fizetési rendszer, emellett pedig továbbra is lehetőség van telefonhívással vagy SMS-en keresztül rendezni a parkolódíjat, úgyhogy erre mindenképpen figyelj majd holnaptól. És természetesen bármerre indulsz, vigyél magaddal megfelelő mennyiségű ivóvizet, hogyha netán hosszabb várakozásba szaladnál, nehogy kiszáradás vagy baj legyen a vége. A következő pillanatokban a Punani Masszív csapata érkezik, akikkel jövő héten Egerben is találkozhatsz. Ez az, ami volt, az majd lesz, itt a Petőfi.

0: a sorsom.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Ma már mindenhol fotózunk, hála az okostelefonoknak, de ha kicsit mélyebben is érdekel a fotográfia világa, akkor a nyári szünet alatt egy hiánypótló kiadványt is forgathatsz, mely most jelent meg a Magyar Fotóművészet 300 alkotója címmel. Az album csaknem 200 év magyar fotótörténetét dolgozza fel átfogóan, a különböző stílus irányzatokat bemutatva több mint 600 fotóművészeti alkotást láthatsz a magyar fotográfia történetének kezdetétől napjainkig, a különféle technikák, művészeti szemléletmódok és alkotói területek szerint rendezve. A könyv olyan kérdéseket is körbejár, mint a fotográfia művészeti szerepe, vagy épp a fényképezés etikai vonatkozásai. A válogatásban a magyar fotográfia meghatározó alakjai mellett kortárs alkotók munkái is helyet kaptak, így a kötet egyszerre nyújt történeti áttekintést és képet a jelenlegi magyar fotóművészetről. A képek után pedig vissza a zenéhez, a következő életképet a Quimby festi elénk, itt a Láthatatlanul a Petőfin.
3: Sziasztok, Kis Tibe vagyok a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
4: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
5: Ez a legújabb magyar zene.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igaz a pontja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a leg

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, mindjárt 10 óra lesz, jönnek a legfrissebbek. Bármerre jársz, hasznos, hogyha ott van a telefonodon a Vész applikáció. Itt a hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információkat is eléred. Ez egyébként a katasztrófa védelem által működtetett, ingyenesen letölthető iOS-re, Androidra egyaránt. A következő 60 percet majd a Belga indítja. Egyszer fent, egyszer lent, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Itthon, otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program, vagy szívesen ajánlanád másoknak is, küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket. A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni. Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok. A kísérőd ma is magyar zene. Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vén nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Idén is lesz krisnavölgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
6: Igen, július 17 és 19-e között. Krisnavölgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festésre, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bioalapanyagokból főzzük. A krisnavölgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
5: Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Király Erzsébet. Ez a Petőfi Rádió.
7: Marad a rekkenő hőség, holnap éjfélig még harmadfokú hőségriasztás érvényes. A volt TEK főigazgató lett a Fidesz biztonsági igazgatója.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Lassú a haladás az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében. Két autó ütközött Szigetvár közelében a 67-es főúton. Félpályás forgalomkorlátozást vezettek be a 3-as kilométernél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
7: Az év legmelegebb napja lehet a mai, folytatódik a rendkívüli forróság, akár 42 fok is lehet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A szakemberek azt javasolják, hogy senki ne menjen a napra 11 és 16 óra között. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben, illetve azok közelében. Erről a katasztrófa védelem szóvivője beszélt a közmédiában. Mukis Dániel hangsúlyozta, a hőségriasztás kezdete óta rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. Eddig 460 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. A hőségben nagyon fontos takarékoskodni az ivóvízzel, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a rendkívüli meleg és a csapadékhiány extrém terhelést ró a vízi közműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást, és a halasztható feladatokra ne használjon ivóvizet. Éjfélig lehet még pótlékmentes részletfizetést kérni a gépjárműadóra, és addig kell benyújtani a globális minimumadóbevallást is. A részletfizetés legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban igényelhető. A globális minimumadó bevallását kizárólag elektronikusan lehet benyújtani, a határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal járhat. Hajdú János lett a Fidesz biztonsági igazgatója, akit az aranykonvoj ügyben gyanúsítottak meg, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével. Orbán Viktor pártelnök a felkérést azzal indokolta, hogy szerinte a terrorelhárítási központ volt főigazgatója, 2010 előtt már sikeresen dolgozott ebben a pozícióban. A Fidesz a volt főigazgató elleni eljárást politikai leszámolásnak tartja. Nemzetközi Harsona Fesztivált tartanak Szegeden. A csütörtöki nyitó eseményen a házigazda Szegedi Együttes és külföldi vendégművészek lépnek színpadra a Püspöki Székház kertjében. Beethoven és Fischer klasszikusai mellett világhírű slágerek és tangódallamok is felcsendülnek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A csúcs hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Az idei június utolsó napján a mai utolsó 60 percünk kezdődött meg, hiszen elmúlt 10 óra. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! 2026. június 30-a van kedd, a Halló Magyarokat ezúttal a Belga csapata indítja. Kezdünk az Egyszer Fent, Egyszer Lent!
0: Itt egy újabb óra! Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval!

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt, szép napot kívánok! A nyár 26 adása a Duna televíziós csatornáján ma is vár, már elkezdődött az adás. Gyertyán Balázs mentalista bűvész is varázsolt. Az év balatoni fagyja és az airfryerben sült lángos is szóba kerül, akár csak a strandrögbizés, de a Riverside Soul zenekar elmeséli azt is, hogy mi is az az autentikus bluegrass. A Kisnánai Várba is ellátogathatsz, túra tippeket is kaphatsz, hogy mit vigyél magaddal mindenképp, hogyha ilyen nagy melegben túrázásra adod a fejed, valamint Pál Balázs Kármenék is zenélnek majd, úgyhogy sok-sok érdekesség vár ott is. Nálunk pedig a magyar kedvencek természetesen a következő percekben is. Balkán VIP, szabadon, most a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Csodálatos szép napot kívánok, jó hűsödést akár egy hűtött helyiségben. Természetesen a mindenki által elérhető klimatizált helyiségek listáját megtalálod a katasztrófavédelem honlapján. Hogyha vízparton pihensz, akkor figyelj rá, hogy felhevült testtel soha ne ugorja vízbe, lassan, fokozatosan hűsd le a szervezetedet, és érdemes figyelni a viharjelzéseket is. Ma ugyan erre még nem nagyon kell számítani, viszont azért a hét második felében már jósolnak némi frissülést, telfrissülést. A Balatonon 54 viharjelző lámpa van, a Velencei tónál 4, a Tisza tónál 5, a Fertő tónál pedig 11 viharjelző lámpa segít, hogyha szüksége van rá, úgyhogy mindenképp kövess figyelemmel ezeknek a jelzéseit is, hogyha épp arra felé jársz. Bármerre jársz, természetesen a Petőfi elkísér határon innen vagy túl, illetve online a világ bármely pontjára, ezúttal az Arkidra zenéjével. Kóborló, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió.
1: Akinek fáj még

0: meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó munkát kívánok, hogyha az elmúlt fél órában nem ittál vizet, akkor egy jó pohárral szerintem lassan-lassan érdemes, hiszen nagyon-nagyon fontos itt a nagy melegben a megfelelő folyadékpótás. 11-től majd Mákkata pótolja az űrt az éterben programajánlatokkal, aztán 13 órától kirándulási tippekkel is vár. Délután Szikoratom jön, este 7-től kívánságműsor, 9-től Kultúrfitness, 11-től pedig a Nemzeti Dalban majd Fekete Laci mutat neked újdonságokat. A következőkben pedig Molnár Tamás és Majka zenéjét idézzük 2024-ből. Ez a Visszapillantó itt a Petőfin.

0: időkkel, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, már is 11 órához érkezünk, jönnek a legfrissebbek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, az elmúlt 5 órában Habóczky Mátét hallottad. Bármerre indulsz útnak, határon, innen vagy túl, vigyázz magadra, vigyél magad a megfelelő mennyiségű ivóvizet, no meg egy nagy türelemtablettát is. Holnap hajnalban pedig újra találkozunk majd. Tarts a Petőfivel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Írtatok egy szörnyfilmet?
7: Én ismerem a legrégisztőbb szörnyeket. Csak ne tűnjetek túl picsinek.
8: Minyonok és szörnyek a mozikban.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
12: Rendelek.
11: És a mosókapszula is.
12: Rendelek.
11: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
12: Sejtettem, azt is rendelek.
11: És mikor lesz itt?
12: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
11: Akkor én meg figyelem a készletet.
12: Persze, ahogy eddig is.
13: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
14: Marad a rekkenő hőség, radikális fordulatot hirdetett a kormány a vízpolitikában. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Lassú a haladás az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében. Fakitermelés miatt félpályán halad a forgalom a 86-os főúton a 22-es kilométernél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
14: Megszavazta a parlament a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami szerintük nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közmű hálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb asszályokra. Nem kíméli a forróság a tavakat sem, a Balaton már 30 fokos, bár ott még nem kritikusan alacsony a vízszint és a vízminőséggel sincs probléma. A Velencei tavon viszont az elmúlt 100 év legalacsonyabb vízállását mérték, a nyár végéig pedig tovább apad, ezért folyamatosan figyelik a szakemberek, hogy mikor szükséges beavatkozni. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben, illetve azok közelében. A hőségriasztás kezdete óta 460 szabad téri tűzhöz kellett kivonulniuk a katasztrófavédőknek. Eddig 8 millió forintot gyűjtött a venezuelai földrengés bajba jutottainak az ökumenikus segélyszervezet. A felajánlásokat továbbra is várják a 1353-as adományvonalon, vagy a segélyszervezet.hu oldalon. A múlt szerdai földrengések halálos áldozatainak száma már meghaladta az 1700-at, és több mint 5000 sebesült van.
1: Petőfi Rádió Sport.
15: Hatalmas meglepetésre Németország kiesett a labdarúgó világbajnokságon, ahol Kanada után Marokkó, Brazília és Paraguay is nyolcad döntős. Köszöntöm Önöket, Szőke Viktóriát hallják. 11-es párbaj döntött, Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól és a 32 között búcsúzott a labdarúgó világbajnokságtól. 1-1-es állásnál a hosszabbításban úgy tűnt, a németek megnyerhetik a meccset, ám videózás után elvették a második góljukat, ezt követően a büntetőket pedig a dél-amerikaiak rúgták jobban, és 16 év szünet után egyből győzelemmel tértek vissza a VB egyenes kieséses szakaszába. A négyszeres világbajnok németek tehát a 32 között búcsúztak. Bejutott a nyolcad döntőbe a VB-n Marokkó is, miután 1-1-es döntetlent követően 11-es párbajban kiejtette Hollandiát. A legutóbbi VB-n negyedik afrikai együttes a 91. percben mentette hosszabbításra a mérkőzést, majd a büntetőknél kevesebbet hibázott, így készülhet a Kanada elleni találkozóra a legjobb 16 között. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki, hosszabbításban vagy 11-esekkel. Brazília is készülhet a nyolcad döntős találkozójára, ugyanis Martinelli 95. percben lőtt góljával a brazilok 2-1-re nyertek Japán ellen, és ezzel bejutottak a 16 közé. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést VB-n kieséses szakaszban. Korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a nyolcad döntőben esett ki. Köszönöm a figyelmüket, Szőke Viktóriát hallották.
0: Petőfi Rádió, időjárás.
14: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar, délután 37-42 fok várható, részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
9: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A friss hírek után már is rajtol az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánlója. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Programokat ajánlok neked, ígérem a hét második felére, amikor már elviselhetőbb lesz a nyár. A kezdés pedig most egy igazi kedvenci az Airi Mafiától. Ez a Volt egy álmom.
1: Itt egy újabb óra.
9: Kizárólag

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom, hogy sokszor mentünk más felé, de
3: mindig összezsodolt az élet. Ez a legújabb magyar zene.

A Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar. Elindult a kert délelőtt, bár a hétvégi előrejelzésben már láttuk a fényt az alagút végén. Ma még azért rendesen befűt nekünk a nyár. A hőhullám utolsó óráiban járunk, de a forróság még egy utolsó hatalmas rohamot indít. Ma akár a 42 fokot is megközelíthetjük, úgyhogy csak óvatosan a tűző napon és a vizes palackok most is legyenek bekészítve. A kánikula ellenére az élet és a tervezgetés nem áll meg, én pedig ma is hozom a legjobb programokat, hogy mivel töltsük el az előttünk álló napokat és a hétvégét, már abszolút a vízpartra és a hűvösbe vágyunk, úgyhogy lesz itt szó balatonfüredi Gászperről, gőzölgő bográcsos finomságokról, és persze a megunhatatlan Badacsonyról is. Ha pedig neked is van egy jó programötleted, vagy tudsz egy kihagyhatatlan hétvégi fesztivált, ne tartsd magadban, küldd el nekem SMS-ben vagy Viberen, de a Facebookon, Instán szintén üzenhetsz. Tarts velem a következő órákban is, mert ez már az itthon ott van a Petőfi Rádió programajánlója, a folytatásban a Belmondóval lesz, volt, van a Petőfim. Lesz,

0: itthon, otthon. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ha a hőség elől a Balaton felé menekülnél, akkor van egy jó esti program ötletem neked Balatonfüreden. Július 2-a és 4-e között rendezik meg a 37. Gospel napokat a Kisfaludi Szabad

téli színpadon, ami remek kikapcsolódás, ha a vízparti estéket élő zenével töltenéd. A koncertek minden este 7:30-kor kezdődnek, csütörtökön a Pure Vibe, Georgis és Kökény Attila nyitja a sort, pénteken érkezik a Füredi Dixieland Band, Olá Gergő, a Duo Libera, Ádám Eszter és Juan Pablo Eszmoklu, szombat este pedig az Új Forrás koncertjével zárul a program. Ha Füred környékén jársz, érdemes benézni a kisfaludi színpadhoz. Ha pedig neked is van program ötletet, küldd el például Viberen, Instán vagy Facebookon. Most pedig én küldök neked egy újdonságot a következő percekben Ruzsa Magditól. Ez a Rúzs.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha autóval jársz a fővárosban, figyelj, mert most szerdától, vagyis július 1-től új időszámítás kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan eltűnnek az automaták, így már csak mobilappal vagy SMS-ben tudunk fizetni, ráadásul a parkolási tarifák 25%-kal emelkednek. A szigorítások a zöld rendszámosokat is elérik. Idén decembertől már csak a tisztán elektromos autók kaphatnak zöld plakettet, a plug-in hibridek pedig elveszítik a kedvezményeket. Jövő januártól teljesen megszűnik az ingyenes parkolásuk, sőt, már a köztéri töltés ideje alatt is fizetni kell majd. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeg feletti autók után a hajtáslánctól függetlenül dupla tarifát számláznak ki. Érdemes tehát előre tervezni, ha a belvárosba indulsz. Eltévedni viszont nem fogsz, mert hogy Margaret Island mutatja nekünk az utat. Ha elvesznél, ez szól most a Petőfi. Most

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, benne pedig az itthon otthon a programajánló műsorunk. Szép délutánt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, mert hogy indítjuk a délutánunkat pillanatokon belül, a forróság továbbra sem tágít, de jó hír, hogy most már, hát ha minden igaz, pár órát kell csak kibírnunk ebben a kánikulában, aztán jöhet a frissítő 32 fok. Jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Honey Beast és az Így játszommal, nem megy messzire.
1: Te valahogy más vagy, miért fordulok utánad, pedig jobb dolgom is akad.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
4: Hány filmet rendezett Mak Károly?
3: És a jelenkor magyar filmjeiből.
4: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
3: Nagy diák teszt. Július 5-én 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
5: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Király Erzsébet.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Marad a rekkenő hőség, megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, az egész országban tűzgyújtási tilalom van.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Dolgoznak az M7-es bevezető szakaszán, a 16-os és a 7-es kilométer között a forgalom egy sávon haladt, több kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Megszavazta a parlament a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikailag nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és a szuverenitás védelmi hivatal akkor azonnal megszűnik. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Stabil a főváros vízellátása, Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. Szerinte sokkal igazságosabb lehetne a rezsipolitika, például ingyen kaphatna valamennyi vizet mindenki, de külön díjat számolnának fel az úszómedencék után. Nem kíméli a forróság a tavakat, a Balaton már 30 fokos, bár ott még nem kritikusan alacsony a vízszint, és a vízminőséggel sincs probléma. A Velencei tavon viszont az elmúlt 100 év legalacsonyabb vízállását mérték, a nyár végéig pedig tovább apad, ezért folyamatosan figyelik a szakemberek, hogy mikor szükséges beavatkozni. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben, illetve azok közelében. A hőségriasztás kezdete óta 460 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk a katasztrófa védőknek. Több mint 435 millió forint értékű adózatlan dohányterméket foglalt le az adóhatóság. A hagyományos és elektronikus cigarettát konténerekben tárolták Pest vármegyében. Az akcióban három férfit fogtak el, aki a gyanú szerint több mint 100 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. Két gyanúsítottat letartóztattak.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor. Délután 37-42 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A friss hírek után elrajtol a kert délutánunk itt a Petőfin, az itthon otthonnal, a programajánló műsorunkkal. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok, Lovas, Badacsony és Pilis Csaba is vár rád. Nem sokára jövök a részletekkel, szuper programokkal, most viszont itt a Honey Beast.
2: Itt egy újabb óra.
5: Kizáró.

jó. Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem.

0: van. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Hallottál már lovasról? Ha még nem, akkor érdemes felkeresni, főleg július 3-a és 4-e környékén, mert hogy már 26. alkalommal rendezik meg a lovasi napokat a Millenniumi Parkban, ami teljesen ingyenes program. A péntek esti hangulatról többek között az Animal Cannibals és a Tom White and the Mad Circus gondoskodik, a napot pedig egy videódiszkó zárja. Szombaton már reggeltől indul a dömping, a bográncsos főzőverseny mellett megnézhetjük a látványos balatoni rotációs kapaversenyt is, este aztán Trabarna stand-up műsora és Jani Csákveca koncertje után a Sakmat zenekar utcabájával lezárul a hétvége. Ha a környéken járnál, akkor érdemes benézni a Millennium Parkba, tehát lovason. Jövök még programajánlatokkal az itthon otthonban a Petőfin, de most Sajano érkezik újdonságával, ez a Driftwood.
2: Sziasztok, Sajano vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

azzal várják a szervezők. Sokszínű és tartalmas kikapcsolódásnak ígérkezik a hétvégi program Badacsony-Tördemicen, és még mindig nincs vége a programok sorának, nem sokára megnézzük, mi a helyzet Pilis Csabán, most viszont Csinszka érkezik hozzánk, ez a Felsütött a napsugára, itt a Petőfi.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Bilis Csabán ismét felpesdül az élet július 3-án és 4-én, mert visszatérnek a teljesen ingyenes Csaba napok. A program sorozat péntek délután a Bilis Csabai Festőklub kiállításával indul az Uradalmi Házban, este pedig egy 4 hangszerre íródott romantikus koncertet hallhat a közönség. Szombaton már a Csaba kerté lesz a főszerep, ahol délután 4-kor Csaba Királyfi látványos, hagyományőrző lovas bevonulásával indul a program. A legkisebbeket a Lóc együttes gyerekkoncertje várja utána, de színpadra lép Farkas Pisti és zenekara, Szax Norbert harmonikás, 8:30-tól pedig az Enter Train Party Band hozza el a fesztivál hangulatot a legismertebb slágerekkel. A koncertek mellett nemzetiségi ételkóstoló és kézműves vásár is lesz, szóval kiváló lehetőség ez egy közös nyári hétvégi kikapcsolódásra Bilis Csabán, július 3-án és 4-én. Ha te is tudsz egy jó programról, amit szívesen megosztanál a Petőfi hallgatókkal, megtetted a Facebook oldalunkon, illetve Instán. Most a folytatásban a Szabó Balázs bandáját hozom neked, itt az Öröklét a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Pillanatokon belül indul a Hajrá Magyarok Extra, kalandozunk Magyarországon, megnézünk egy buddhista Békeszigetet, és még a Duna gyöngy személyhez is ellátogatunk. Tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a friss hírek után aztán itt lesz a 30Y és a Szeretni Akart.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a rekkenő hőség, megdőltek a meleg rekordok, titkos kórházakról szóló jelentést hoztak nyilvánosságra.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Dolgoznak az M7-es bevezető szakaszán a 16-os és a 7-es kilométer között, több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Megdőlt az országos és a budapesti melegrekord is tegnap, ma hajnalban pedig új minimum hőmérsékleti rekordokat mértek. Tegnap Aszódon 41,8 fokot mutatott a hőmérő, ami több mint a 2022-es dévaványai rekord. A fővárosban Újpesten 40,3 fokot regisztráltak, a korábbi csúcs 1947-ben 37,5 fok volt. A budapesti Jánoshegyen és Dobogókőn éjszaka is csak 21,1 fokig enyhült a hőmérséklet, ami szintén rekordnak számít. Fokozott óvatosságra és egymás segítésére kéri a lakosságot az extrém hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a megfelelő folyadékfogyasztással és a tűzőnap kerülésével sok rosszulét megelőzhető, ami az egészségügy terheit is csökkenti. 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén, ez főként Pest vármegyét érinti. Szadán jelenleg 8 vízszállítójármű dolgozik, de Veresegyházon is további lajtoskocsik biztosítják az ivóvizet. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt kérte, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Megbízható európai színvonalú vasutat szeretne a kormány, jelentette ki a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az uniós források megszerzése után elindítják az új Intercity flotta beszerzését. Az első szerelvények 2029-ben állhatnak forgalomba. Hozzátette, a korábban leállított fejlesztések miatt Magyarország jelenleg a térség több országához képest is lemaradásban van. Egy eltitkolt, 10 évvel ezelőtti tiszti orvosi jelentés szerint egyetlen magyar kórház sem volt biztonságos, olvasható a Telexen. A dokumentumot az elmúlt években többszöri kérés ellenére sem adták ki, most a Direkt 36 szerezte meg. Az akkori vizsgálat szerint az intézmények feléből alapvető életmentő eszközök hiányoztak, a kórházak harmadában katasztrofálisak voltak a közegészségügyi állapotok, és már akkor is több ezer orvos, valamint ápoló hiányzott a rendszerből.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Éjszakára 18 és 26 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 32-38 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Buddhista Békesziget, a Duna gyöngyszeme és még sok érdekesség a mai Hajrá Magyarok Extrában. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Barangoljunk együtt Magyarország legszebb tájain, és fedezzük fel a különlegességeket. Közben pedig hallgassunk jó hazai zenéket. Itt is van a 30Y.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: szépen, s azon túl is még.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Úti célként mit szól nála a fővárostól mindössze egy ugrásra fekvő színes és bohém Szentendréhez? Ha stílusosan szeretnénk érkezni, akkor érdemes kiránduló vagy szárnyas hajóra szállni, ami már önmagában egy felejthetetlen élmény. A hangulatos macskaköves utcákon andalogva múzeumok, galériák és kávézók sora vár ránk, de a természet és a művészet találkozásából született japán kertben is tehetünk egy kellemes sétát. Egész napos programnak a 60 hektár Skanzen a legjobb választás, ahol 7 regionális egység élő történelme és a régi mesterségek kelnek életre, akár egy lovaskocsis bejárás során. A város sajátos multikulturális hangulatát egykor szerb, dalmát és bosnyák telepesek formálták, aminek emlékét a mai napig hűen őrzik a helyi templomok, köztük a tekintélyes Belgrád katedrális is. Szentendre tehát tökéletes helyszín egy tartalmas nyári kikapcsolódáshoz, akár most a hétvégén. Nem sokára egy újabb különleges helyszínnel jövök, ezúttal a Balaton nyugati csücskéből, na de most itt van a Zanzibár és a Szolymár, a Petőfim.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megyünk tovább a Hajrá Magyarok extrával, melyben Magyarország helyszíneit fedezzük fel. Egy egészen különleges, csendes helyet mutatnék most a Balaton nyugati csücskéből, ahol a lengedező, füstölő illat és a színes zászlók miatt egy pillanatra úgy érezhetjük magunkat, mintha Tibetbe csöppentünk volna. A Keszthely és Sümeg között fekvő Zalaszántó erdejében magasodik a Békesztúpa, melyet még 1992-ben maga a 14. Dalai Láma szentelt fel. A 30 méter magas, vakítóan fehér épület szent szövegeket, relikviákat és egy korából származó aranybútát rejt. Ha tenni

itt egy könnyű erdési, tehát a helyi szokásoknak megfelelően érdemes az óramutató járásával megegyező irányban körbejárni a teraszokat a pozitív karmáért. A fák csendje és a meditációs központ pedig tökéletes menedéket nyújt a hétköznapi nyüzsgés elől. Remek úti cél tehát, ha egy kis nyugalomra és elvonulásra vágynál. Van még helyszín a Tarsolyomban, nem sokára jövök a következő úti célunkkal, na de most itt van Jude Law újdonsága, a Petőfin, ez a Room.

Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar. A Hajrá Magyarok extrában a következő úti célunk a Mecsek lábánál elterülő Pécs, mely hamisítatlan mediterrán hangulatával és gazdag történelmével gyakorlatilag az ország egyik legélhetőbb és legfiatalosabb városa. A Széchenyi téren magasodó egykori Gázi Kászim Pasa Dzsámija ma is hirdeti a város multikulturális múltját, de alig pár percre tőle az UNESCO listás ókeresztény sírkamrákat és a lenyűgöző négy tornyú székesegyházat is felfedezhetjük. A kultúra szerelmeseinek a Zsolnai negyed, a panorámavágyóknak pedig a TV-torony kínál szuper lehetőségeket. Ráadásul kevesen tudják, de Pécs igazi világhírű kreatív központ is. Olyan sztárok hordanak pécsi bőrkesztyűt, mint Madonna, vagy éppen Ryan Gosling. Elton Johnnak innen van a szemüvege, na jól ismert energiaitalos reklámok pedig szintén egy helyi rajz stúdióban készülnek. Legyen szó történelemről, vagy egy kellemes kávézásról, a nyüzsgő teraszok egyikén Pécs garantáltan levesz téged a lábáról. Ha esetleg a hétvégén város néznél, akkor itt a remek úti cél. A folytatásban pedig egy remek csapat jön, a Soulwave, aki a délutánban ez, amiattad.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A forró kedd délutánunkat is hazai kedvencekkel töltjük fel, úgyhogy mindenképpen maradj velem. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Heaven Street 7-nel indulunk neki. Ez lesz a Hol van az a krézis rác?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
4: Hány filmet rendezett ma Károly?
3: És a jelenkor magyar filmjeiből.
4: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
3: Nagy diák teszt. Július 5-én, 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó órián van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Folytatódik a hőség, stabil Budapest vízellátása, több kilométeres a dugó az M7-esen.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
10: A 6-os főúton a Pécs és Szentlőrinc közötti szakaszon egy autó az árokba hajtott, a 207-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Aztán az 52-es főúton Fülöp-Szellás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll majd. Jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy a rendkívüli időjárás miatt most különösképpen oda kell figyelni az ivóvízre. A kormányfő hangsúlyozta, több mint 100 településen vízkorlátozást kellett bevezetni. Több helyen kritikus a helyzet. Stabil a főváros vízellátása, Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel azt kérte a kormánytól, a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. Több mint 620 millió forintból épített és újított fel szociális lakásokat a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyében Európai Uniós és állami támogatással. Domaházán, Ózdon és Borsodbótán összesen 21 korszerű, energiatakarékos ingatlan készült el vagy újult meg. A program részeként a leendő lakó képzéseken és egyéni felkészítésen is részt vettek, hogy hosszú távon önálló életet tudjanak kialakítani. Megdőlt az országos és budapesti melegrekord is tegnap, ma hajnalban pedig új minimum hőmérsékleti rekordokat is mértek. Tegnap Aszódon 41,8 fokot mutatott a hőmérő, ami több, mint a 2022-es dévaványai rekord. A fővárosban Újpesten 40,3 fokot regisztráltak, a korábbi csúcs 1947-ben 37,5 fok volt. A budapesti János-hegyen és Dobogókőn éjszaka is csak 27,1 fokig enyhült a hőmérséklet, ami szintén rekordnak számít.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
10: A sok napsütés mellett ma többnyire kevés, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen. Ma főképp a Dunától keletre, holnap már több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Éjszaka 18-26, holnap napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A meleg rekordok jönnek, mennek, de a Petőfén mindig számíthatsz a legnagyobb hazai kedvencekre. Tarts velem a folytatásban is, szép délutánt a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod. A Mátfield csapata elé jön most a Heaven Street 7 és egy már-már klasszikusnak számító dal. Ez a Hol van az a Crazy Srác?
8: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, és végre látszik az extrém hőség vége, ugyanis július első napjai meghozzák a várva várt felfrissülést. Szerdán egy Atlanti-óceán felől érkező hidegfront kezdi meg majd a forró levegő kisöprését. A hét közepén először a nyugati és az északnyugati tájakon mérséklődik a meleg, a hét második felére pedig már országszerte visszaesik a hőmérséklet. A megváltó lehűlés mellé viszont heves záporok, zivatarok és viharossá fokozódó szél is társulhat, így a hét közepétől értemes lesz alaposan figyelni az aktuális riasztásokat. Bár a front pontos menetrendjében még azért van némi bizonytalanság, az biztos, hogy órákon belül búcsút intetünk a tikkasztó hőségnek. Tarts ki! És ha már viharokról beszélünk, akkor itt is van Dérheni újdonsága, a vihar után a Petőfim.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar nosztalgiázni hív. Július 17-én az Ári Mafia, ráadásul nem is akárhogyan, a Kobuci kert színpadán egyetlen este erejéig visszahozzák a 2000-es évek elejét nekünk. Tudod azt az időszakot, amikor még a Zöldparton és a Westbalkán is az aranykorszakát élte. Kizárólag a legelső Fel a kezekkel című albumuk zenéit pakolják majd össze egy műsorba, úgyhogy ha hiányzott már élőben a Javacsin, akkor ezt a bulit kár lenne kihagynod. Ha viszont nem bírod ki július közepéig a Mafia nélkül, a nyári fesztivál szezonban is bőven elcsípheted a csapatot. Ott lesznek a Sopronfesten, a Fülesbagolyfesten és a Művészetek völgyében is. Ráadásul itt egy újdonságuk, Betonhofival közösen, ez a Nesztek, a Petőfilm.
1: Szevasztok, én Kéri András, Kálán.

a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Gyanítom, hogy a te hírfolyamodban is szembe jöttek mostanában azok a megmondó posztok, kommentek, miszerint bezzeg régen is pont ilyen meleg volt, nincs semmi látnivaló. Az a helyzet, hogy a meteorológiai adatok alapján ki kell, hogy ábrándítsuk azokat, akik így gondolják, mert hogy egyáltalán nem volt ilyen meleg. Ha visszanézzük például az 1970 és 90 közötti időszakot, akkor láthatjuk, hogy 20 év alatt nagyjából 10 olyan nap volt, amikor a hőmérséklet elérte, vagy meghaladta a 35 fokot. Ez átlagosan két évente egyetlen napot jelentett. Az akkori abszolút rekord is megállt 36,6 foknál, és az a néhány forró nap is, mint július végén vagy augusztusban csapott le ránk. Na ehhez képest idén csak most, júniusban már 6 ilyen napnál járunk, a tegnap előtti és a tegnapi 40-41 fokos csúcsok után. Ma ugye itt van a 41-42 fok, amihez régen 15 év kellett, tehát az most egyetlen hét alatt elrobog mellettünk. Szóval a nosztalgia szép dolog, de a számok nem hazudnak, ez a kánikula egyáltalán nem a régi nyarakat idézi. Figyelj nagyon oda magadra, igyál rengeteg vizet, most pedig próbáljuk meg zenével hűteni a kedélyeket. A folytatásra érkezik Kornis Anna és az

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ebben a forróságban szerintem az egyik legjobb hűsítő a fagyi. Ezért aztán a következő órában beszélgetünk az év fagyijáról. Annyit elárulok, hogy nem a csoki vanília lett, bár egyébként egy igazi klasszikus kombináció, az is szeretjük. Ahogy a jó hazai zenéket is nagyon szeretjük. A friss hírek után jön is a kompakt diszkó a Hősökkel, ez lesz a Minden Rendben.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
4: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
5: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
6: Nem akarsz minden nap főzni rám?
2: Izgalmas programok.
7: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
8: Na, elmondom, mik a legendák.
9: Mondjad.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
10: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Reklám.
12: Idén is lesz krisna-völgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a krisna hívők szóvivőjét.
13: Igen, július 17 és 19-e között. Krisna-völgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festésre, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bio alapanyagokból főzzük. A krisna-völgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
12: Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
14: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
15: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
14: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
15: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
17: Vagy ki sem látsz a dugóból.
16: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
17: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
16: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
17: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
16: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
17: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
16: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
17: a Petőfi Rádióban.
18: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
19: Rendelek.
18: És a mosókapszula is.
19: Rendelek.
18: A WC-papír is az utolsó urigán van.
19: Sejtettem, azt is rendelek.
18: És mikor lesz itt?
19: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
18: Akkor én meg figyelem a készletet.
19: Persze, ahogy eddig is.
20: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
21: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
22: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
21: Ez a Petőfi Rádió.
23: Folytatódik a hőség, jelentősen megugrott az ivóvízfogyasztás Pest vármegyében. Holnap zárva lesznek a patikák, orvosi rendelők.
21: Petőfi Rádió. Közlekedés.
23: A 441-es főúton Kecskemét és Nagykőrös között 3 autó összeütközött. A 24-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
21: Petőfi Rádió.
22: Hírek.
23: Az átlagoshoz képest 55%-kal ugrott meg az ivóvízfogyasztás Pest vármegyében. Lajtos kocsikból osztották a vizet, több helyen órákra elapadtak a csapok, miközben a hőmérséklet a 40 fokot közelítette. Szadán, Veresegyházon és Erdőkertesen a rendszer már nem tudta mindenhol folyamatosan kiszolgálni a lakosságot. A Magyar Mérnöki Kamara a vízbiztonság erősítését szorgalmazza. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan. Jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a Tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosan, egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. A miniszter szerint a cél a betegbiztonság javítása és az egészségügyi ellátás fejlesztése. Holnap zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani.
21: Petőfi Rádió. Sport.
0: A mikrofonnál Bera Emese. Németország és Hollandia is kiesett a 32 között a labdarúgó világbajnokságon. Brazília egy 95. percben szerzett győztes góllal jutott tovább. A négyszeres világbajnok Németország a rendes játékidőben 1-1-re végzett Paraguayjal, majd végül 11-esekkel búcsúzott. Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya kijelentette, nem mond le a búcsút követően, míg a dél-amerikai országban munkaszüneti nappá nyilvánították a keddet. Hollandia szintén 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval, majd ugyancsak 11-esekkel kapott ki. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki hosszabbításban vagy 11-esekkel. Brazília ugyanakkor készülhet a nyolcad döntős találkozójára. Martinelli 95. percben lőtt góljával a brazilok 2-1-re nyertek Japán ellen. A VB kiesése szakaszában ma magyar idő szerint 19 órától Elefánt csontpart Norvégia mérkőzést rendeznek, 23 órától pedig Franciaország Svédországgal csap össze. Mindkét mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Köszönöm figyelmüket!
22: Petőfi Rádió. Időjárás.
23: A sok napsütés mellett ma többnyire kevés, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen. Ma főképp a Dunától keletre, holnap már többfelé számíthatunk záporokra és zivatarokra. Éjszaka 18-26, holnap napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
22: A hírek után...
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
22: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Gyakorlatilag ingyenes szauna van odakint, bár ennek szerintem nem sokan örülnek. Viszont annak igen, hogy hamarosan jön a felfrissülés, tarts ki. Na, mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, szép délutánt, a folytatás a Kompakt Diszkóé. A hősökkel közösen ez a Minden Rendben.
21: Itt egy újabb óra.
22: Kizárólag magyar zenét.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, ha egy reklámhoz jó zene párosul, az bizony egy életre megmarad az emberben. A 2000-es évek elején láthattunk egy kis filmet, melyben egy fiatal pár este az esőben futott egy hosszú kerítés mellett, majd megállnak és elcsattan az a bizonyos első csók. Talán már ennyiből is beugrott neked, hogy az egyik mobiltelefonszolgáltató akkori reklámjáról van szó, de ha indítom hozzá zenét, akkor biztosan teljesen összeáll a kép. Persze csak akkor, ha elmúlt el már 30. Időutazás következik, hölgyek, urak, itt van Jamie Winchester és Rutka Robi az It's Your Life-val a Petőfin.

Ez a közvetlen hangulat pedig annyira megérintette Varga Bencét, a Zaporozsec énekesét, aki szintén ott volt, hogy azonnal érezte, itt bizony valaminek történnie kell. Az inspirációból végül megszületett a Köszi című vadonatúj szerzemény, amihez egy videoklipet is forgattak, és ami egyébként a zenekar szerint az eddigi legjobb kisfilmjük lett. Füleket a hangszóróra, mutatom már is a dalt. Itt van a Zaporozsec Mezőmisivel. Ez a Köszi. Engem

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha nyár, akkor fagyi, és ha fagyi, akkor évfagyja. El kell, hogy felejtsük a csoki vaníliát, mert hogy az évfagyja versenyen idén egészen elképesztő, már-már művészeti alkotásnak beillő ízek mutatkoztak be. A cukrászok a pultba dobták a fenyőrügyet, a madársóskát, sőt még a nyári szarvasgombát is. A szakmai zsűri döntése alapján a 72 nevező közül végül egy budapesti fagyizó kreációja, a Soleá szerezte meg az aranyérmet és a vándorkupát. Ez a nyertes édesség egy kókuszszorbé, amit kurkumás, mandarinos gyümölcsszósszal és kókuszos mandulás ropogós morzsával tettek még tökéletesebbé. Jaj! Nyelnem is kell egyet, tehát mellette a balatonszemesi és a balatongyöröki mesterek is taroltak a dobogón, ezért aztán bőven lesz mit letesztelni a fagyi szezonban. Hajrá! Hol van már a csoki vanília? Persze azt is nagyon szeretjük. Én csavaros verzióban imádom a legjobban, de hát valószínűleg ez szentségtörése az évfagyja versenyével egy lapon emlegetni, de akkor is jó, a gyerekkoromat jutatja eszembe. Na és neked melyik a kedvenc fagyit? Üzenj meg akár SMS-ben vagy Viberen 0630303380. Most pedig jön a Semmi Extra a Fizz csapatától. Itt a Petőfi. Szép délutánt!

0: Délután innentől kezdve Szikora Tomi veszi át, indul a Petőfi csúcs friss közlekedési infokkal, üzenetekkel, zenékkel és játékkal. Ha te is szeretnél egy Petőfi ajándékcsomagot benne mindenféle jóval, akkor játsz Tomival, van ezt az óra zenét, SMS számunkat pedig jegyezd már most fel 06 30 30 30 380. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, találkozzunk holnap is ugyanígy, én már 11 órától itt leszek, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Szép délutánt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Marozsi Simonetta. Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a hőség, kimaradó vonatok nehezítik a közlekedést, egyre melegebb a Balaton.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-ason Vásárosnamény felé Gyöngyösnél egy autó a terelésbe hajtott. A 73-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Debrecen belterületén a Mikepércsi úton a 47-es főút 4-es kilométerénél két autó összeütközött. A városközpont felé egy sávot lezártak. Aztán a 441-es főúton Kecskemét és Nagykőrös között három autó összeütközött. A 24-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek. 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén. Ez főként Pest vármegyét érinti, Szadán jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik. Neveresegyházon és további lajtos kocsik biztosítják az ivóvizet. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Nógrádban és Vasban is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt kérte, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Különleges mentőszervezet talált meg egy hőgutát kapott férfit. Kifogyott az autójából a benzin Jakabszálláson és gyalog indult üzemanyagért, és 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt. Végül a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében bukkant rá, lakossági bejelentés alapján. Az extrém hőség miatt túlmelegedett több motorvonat, ezért délután és este több elővárosi járat kimarad. A MÁV Inform szerint elsősorban az S36-os, Z30-as, S40-es és Z42-es vonatokat érinti a fennakadás. Nem közlekednek egyes szerelvények például Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba. Pusztaszabolcs és Százhalombatta között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Tovább melegszik a Balaton vize, tegnap Keszthelyén a felszíni víz hőmérséklete megközelítette a 33 fokot. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a múlt hét óta egyre vastagszik a meleg vízréteg. Szigligetnél például már 1 méteres. A közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál is különösen meleg a víz.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A sok napsütés mellett ma többnyire kevés, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen. Ma főképp a Dunától keletre, holnap már többfelé számíthatunk záporokra és zivatarokra. Éjszaka 18-26, holnap napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van, valahová már megérkezett a hűsor és eső formájában, máshol pedig zenékkel tesszük ezt. Számíthatsz ránk a délutánban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Sőt, hamarosan játékot is indítok. Nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat. Maradj vele!
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással. Ez a Petőfi Rádió. Petőfi.
3: Álmomban még látlak téged.

0: kell.
1: Ha ez oda nem dobott fel minket, akkor semmi. Dash, Young Fly, Kis Kece, a Petőfi Rádióban minden magyar.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Indulás előtt, vezetés közben megéri, hogy minket hallgass, mert a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről, az ország útjairól. Figyelem, Debrecen belterületén baleset történt a 47-es főúton, a Mikepércsi úton. Két autó ütközött össze a 4-es kilométernél a város központ felé. Itt egy sávot lezártak. Baleset át a 47-es főúton, Debrecen belterületén a Mikepércsi úton, a város központ felé. A 441-esen Kecskemét és Nagykörös között három személyautó karambolozott, a 24-es kilométernél egy sávot lezártak, tehát baleset Kecskemét és Nagykörös között a 441-esen, mindenképp plusz menetidővel tervez. És ahogyan nézem az időképet, például Hajdú és Borsod vármegye egy-egy területére már megérkezett a felfrissülés, hogy nálad hány fokot mutat a kocsi, adj helyzetjelentés nekünk, és várom a közlekedési infokat az egész országból. Hajdú Sámsonból, Balatonlelléről, Dabasról, csörges a 061-759-66
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: A zenékutyát a Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer közös dalával folytatjuk, a Szél úgy beszél. Hamarosan pedig nyereményjátékot indítok, Petőfi Rádiós ajándékcsomag nyerető.

0: évek után.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Honey Beast, Pornograszt, hullik a cseresznyefa virága. Ezt hallottad nálunk. Hamarosan pedig következik az óra nyerőzenéje, amely valakinek nyereményt ér Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Figyeld a zenék közötti felhívást, amikor meghallod, akkor várom az üzenetet. Küldd el az előadót és a szám címet a 06 30 30 30 380-on. Ha visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és vidd a nyereményt, a Petőfi Rádiós ajándékokat. Játék mindjárt!
2: Esküszöm, hogy nem fogok hányni, mondtam a taxisnak az asztalt. Story.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Kaukázus egyetlen szó, ezt hallottad nálunk, és ez a zene volt az óra nyerős lágere, amely valakinek egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot hoz. Remélem, hogy neked. És hogyha gyors voltál, elsőként küldtél nekünk üzenetet, akkor mindjárt nálad csörgök.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Baleset, útzár, lámpahiba, tényleg bármit tapasztalsz, jelez nekünk, segítsünk egymásnak a forgalomban és dolgozzunk össze. A Petőfi Rádióban folyamatosan informálunk téged a közlekedésről. Baleset van Kecskemét és Nagykörös között a 441-esen, három személyautó ütközött össze a 24-es kilométernél. Itt a forgalmat rendőrök irányítják. Baleset tehát Kecskemét és Nagykörös között a 441-esen, a 24-es kilométernél. Továbbra is baleset miatt van lassabb haladás Debrecenben a Mikepércsi úton, a 47-esen a Városközpont felé vezető oldalon, itt a 4-es kilométernél két autó ütközött. Baleset tehát Debrecenben a Mikepércsi úton, a Városközpont felé. És erős forgalom tapasztalatú az M1-esen is Budapest felé, főként Tatabánya, valamint az M0-ás csomópontja között. De van még frissebb infód? Várom a helyzetjelentést az egész országból, Pécerről, Gárdonyból, Celdömölkről, csörges a 061 759 60 60-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Játékidő van, hiszen nemrég szólt az óra nyerős lágere, és hogy ki volt a leggyorsabb, aki elsőként küldött nekünk üzenetet, az már is kiderül.
1: Halló!
0: Halló, szia, én a Petőfi Rádióból csörgök. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia!
0: Mondasz egy keresztnevet?
1: Kristóf.
0: Hello, Kristóf. Gyors voltál, és mindenkit megelőztél a játékban. Gondoltad volna?
1: Nem, amúgy.
0: Rákészültél, többször próbálkoztál már, vagy ez így fú random? Tehát most először meghallottad a felhívást, és úgy voltál bele, hogy miért ne?
1: Hát már egyszer próbálkoztam amúgy.
0: Aha. Na, figyelj, akkor te következel, mondd kérlek az óra nyerős lágerének címét és előadóját.
1: Kaukázus egyetlen szó.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogenje megvan?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Oké, Kristóf, akkor pipa, ez azt jelenti, hogy ma délután te nyertél, gratulálok!
1: Köszönjük!
0: És tudod, hogy mit nyertél?
1: Ilyen ajándékcsomag.
0: Így van, ajándékcsomag, Petőfi Rádiós ajándékcsomag, bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez megy majd neked postán.
1: Köszönöm.
0: Mi a program, hogy telik a napod?
1: Hát most jöttünk Debrecenbe egy ilyen forgatásra.
0: Na, milyen forgatás lesz?
1: Filmforgatás.
0: Aha, és te mit csinálsz ott éppen? Te szereplő vagy, hát, te operatőr vagy?
1: Statiszta,
0: aha. És mit lehet tudni erről a filmről, beavatsz?
1: Hát még nem lehet semmit.
0: Aha, full titkos.
1: Az a cím, hogy Felszedve.
0: Felszednek? Felszedve?
1: Felszedve.
0: Aha, és az a mozikban lesz? Vagy ez Netflixen, vagy hol?
1: Igen, moziba is, meg Netflixen is.
0: Na, oké, hát akkor kíváncsian várjuk a filmet. Érezd jól magad a forgatáson. Voltál egyébként hasonló élményed? Vagy ez az első?
1: Igen, már voltam egyszer.
0: Na, szuper. Hát akkor ez simán fog menni, úgy gondolom. A következő dal pedig még neked játszom, ráhangolódásként a forgatásra. Diáz, Menta és a Nélküled most a tiéd a Petőfi Rádióban.
1: Köszönöm.
0: Kristófnak gratula, holnap pedig te is lehetsz a szerencsés. Játsz velünk.

kisebb figyelmet. Bujakodtogat pitoromból, a hiúság megfett az elme a kolosról. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a filmet.

0: saját szeretet csak szétszedte.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Időjárás fronton kinél mi a helyzet? Hová érkezett már meg a felfrissülés? Mindenki csekkolja be hozzám, és várom az üzeneteket 06 30 30 30 380. A folytatásban a nyarat tavaszra cseréljük. Zenét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Írtatok egy szörnyfilmet?
5: Én ismerem a legrégisztőbb szörnyeket. Csak ne tűnjetek túl picsinek.
6: Minyonok és szörnyek a mozikban.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
11: Enyhül a kánikula, záporok érkeznek, rekordmeleget mértek idehaza. Díjmentes előadásokkal várja a nyugdíjasokat a fővárosi nagycirkusz.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Debrecen belterületén a Mikepércsi úton a 47-es főút 4-es kilométerénél két autó összeütközött, a városközpont felé egy sávot lezártak. Aztán Mátészalkán a 49-es főúton egy vasúti balesethez érkezett mentőhelikopter szállt le a 19-es kilométernél az útra. Emiatt teljes útzárat vezettek be. Kerülni a település önkormányzati útjain lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
11: Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Széchenyben 42, Budapesten lágymányoson pedig 41 fok volt. A korábbi rekordot 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason 41,9 fokot, Budapesten pedig 40,7 fokot. Továbbra is él a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, és több településen kell még mindig vízkorlátozásokra számítani. Ez még csak a kezdet, az Európán sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat. Erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek, és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok. Ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgoznia minden országnak. Az extrém hőség miatt az átlagosnál jóval több az áramszünet Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon, közölte az E.ON. A szolgáltató szerint a megszokottnál 2-3-szor több bejelentést kapnak. A szakemberek megerősített készenléttel dolgoznak, a legtöbb hibát néhány órán belül kijavítják, a nem sürgős karbantartásokat pedig elhalasztják. A vállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy a nagy energiaigényű készülékeket lehetőleg este 9 óra után vagy kora reggel használják, valamint este 6 és 9 óra között mérsékeljék a légkondicionálók használatát is. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagycirkusz előadásait. Holnap és holnap után a Mirás című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadást tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált tereiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Némileg enyhül a kánikula, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen. Ma főképp a Dunától keletre, holnap már többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Felhőszakadás sem kizárt. Éjszaka 18-26, holnap napközben 32 és 38 fok között várható a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: 5 óra van, munka után, a nyári szünetben is számíthatsz ránk. Itt a Petőfi Rádió, minden magyar. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A hangulat a maximumon marad, viszont a hőfokot kicsit lentebb veszem. Zenében, itt a Follow the Flow dala, a tavasz.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Dab volt a Láthatatlanul a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Sokan vagyunk együtt útközben, éppen ezért várom a közlekedési infokat, és mondom is ezeket 20 percenként a Petőfi Rádióban. Továbbra is baleset miatt van fennakadás Debrecenben a Mikepércsi úton, a 47-es főúton a városközpont felé. A 4-es kilométernél két autó ütközött, emiatt egy sávot lezártak, mindez tehát Debrecenben a Mikepércsi úton a városközpont felé. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak, éppen ezért mindkét irányban torlódások elkészülni, hiszen helyenként csak egy sávon megy a forgalom, mindez tehát az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. A fővárosban pedig nem működnek a jelzőlámpák a Soroksári út, Kvassai Jenő út csomópontjában, ezért van a környéken torlódás, tehát mindez a Soroksári út, Kvassai Jenő út csomópontjában. A további útinfókra is számítok, a legfrissebb helyzetjelentésekre dolgozunk össze, és adj hírt Hajdunánásról, Esztergomból, Bakony-Szent Ivánból. Hív most 061-75 9 60 60.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Az ország legmelegebb pontja még mindig 41,5 fokos, jelenleg Ért vezeti a csúcsot, de nézem az időképet, és hallgatóink is jelezték nekünk, hogy például két Sopronyban 38 fok van, Törökszent Miklóson 40 fok, ezt Tamás írta nekünk Viberen, Híd és a barátai pedig Lengyelbényéről jelentkezett be hozzánk, hogy medencéznek, lazulnak, és közben a Petőfi Rádiót hallgatják. Ha valahová már megérkezett a felfrissülés, főként ugye az ország északi, észak-keleti, keleti részére, akkor várom onnan is az infokat, SMS Viber 06 30 30 30 380, én pedig frissítőként most a Kuplung zenekart alát hozom.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
4: a legújabb magyar zene.

0: Vele tartok kilométerről kilométerre, és folyamatosan 20 percenként informálunk a közlekedésről. Figyelem az M3-ason Gyöngyös térségében Vásárosnamén felé, a 68-as kilométernél ég az útmenti alja növényzet. Éppen ezért a katasztrófa védelem már ott van a helyszínen. A tűz közelében fokozott óvatossággal közlekedj, és mindenféleképpen torlódás várható. Tehát az M3-ason Gyöngyösnél Vásárosnamén felé, ahol a 68-as kilométernél ég az útmenti növényzet. Korábban baleset volt Debrecenben a Mikepércsi úton, a városközpont felé, itt a 4-es kilométernél két személyautó ütközött, tehát mindez Debrecenben a Mikepércsi úton, a városközpont felé, ahol még most is forgalomkorlátozás van érvényben. A fővárosban pedig baleset történt a Könyves-Kálmán körúton, az Árpád híd felé, a Remíz utca után a külső sávban szintén torlódás van. Tehát a Könyves-Kálmán körúton, az Árpád híd felé, a Remíz utca után a külső sávban. Várom a további információkat, dolgozzunk össze, és adj helyzetjelentést arról is, hogy kinél hány fokot mutat a kocsi, hiszen az ország keleti részére már megérkezett a felfrissülés. Adj hírt Tiszafüredről, Székesfehérvárról, Orosházáról, csörges a 061 759 6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Június utolsó napján a boldog névnapot kívánunk a páloknak. Isten éltesse őket, le meg egy üzenettel, egy köszöntéssel, akár a születésnaposokat is. Egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánság műsor. Addig sem maradunk zene nélkül, mindjárt az Árima fiadala szól a bajnok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630 2380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
3: Koncerteste, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé?
4: Vagy ki sem látsz a dugóból?
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól?
4: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
4: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
4: a Petőfi Rádióban.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
4: Ez a Petőfi Rádió.
8: Enyhül a kánikula, záporok érkeznek, felszámolták a magyar futárokat alkalmazó kokainbandát. Holnap zárva lesznek a patikák, orvosi rendelők.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M3-ason Gyöngyösnél Vásárosnamény felé az út menti aljnövényzetet oltják. A katasztrófavédelem megkezdte az oltást. A tűzeset közelében fokozott óvatossággal, odafigyeléssel közlekedjenek. Aztán Debrecen belterületén a Mikepércsi úton a 47-es főút 4-es kilométerénél két autó összeütközött. A városközpont felé egy sávot lezártak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
8: Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Széchenyben 42, Budapesten Lágymányoson pedig 41 fok volt. A korábbi rekordot 2007. július 20-án mérték, Kiskunhalason 41,9 fokot, Budapesten pedig 40,7 fokot. Továbbra is él a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, és több településen kell még mindig vízkorlátozásokra számítani. 90 egyetemi tantárgy digitális tananyaga készülten a Nemzeti Innovációs Ügynökség programjában. A fejlesztésben országszerte csaknem 500 oktató és szakértő vett részt, akik több mint 35 ezer oldalnyi tananyagot és 25 ezer média elemet állítottak össze. A 7 képzési területet lefedő digitális tananyagok várhatóan még a nyár folyamán válnak elérhetővé az e-learning.niu.hu oldalon. Holnap zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Magyar kábítószer futárokat foglalkoztató nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok kokaintartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. Külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Némileg enyhül a kánikula, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen. A főképp a Dunától keletre, holnap már többfelé számíthatunk záporokra és zivatarokra. Felhőszakadás sem kizárt. Éjszaka 18-26, holnap napközben 32 és 38 fok között várható a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: 6 óra után együtt hűsölünk, és a kánikulában, a nyári szünetben, a szabadság alatt veled vagyunk és számíthatsz rám. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Jó lesz a felhozatal, a kezdés az Ári Mafiájé, itt a bajnok, de játszom mindjárt a kultúrkör és a Karzonkoma zenéjét is.
4: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Egy kellemes simogatóddal, ami szerintem jól esik napozás közben. Szája Noé, Driftwood.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, korábban az M3-oson Vásáros Namén felé Gyöngyös térségében kigyulladt az útmenti növényzet. Hogy most mi a helyzet, van-e ott forgalomkorlátozás? Várom az infókat az arra közlekedőktől. Tehát az M3-oson Vásáros Namén felé Gyöngyösnél volt forgalomkorlátozás, ahol a legutóbbi hírünk az az, hogy kigyulladt az útmenti növényzet. Ami Budapest útjait illeti, baleset volt a Könyves Kálmán körúton az Árpád-híd felé, a Remíz utca után a külső sávban, ez okozhat fennakadást. Baleset van a Hungária körúton az Árpád-híd felé, az Egressi út után a belső sávban, sőt a Tököli út kifelé, a Szitakötő utca közelében beállt, szintén baleset miatt. Tehát mindez a Hungária körúton az Árpád-híd felé, az Egressi út után a belső sávban, illetve a Tököli úton kifelé, a Szitakötő utca közelében szintén baleset lassítja a haladást. De várom a további helyzetjelentéseket az egész országból. Dolgozzunk össze, és adj helyzetjelentést Nyírbátorból, Velencéről, Lepsényből, csörges a 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: A zenékutyát pedig Kelemen Dani dalával folytatjuk. Hazatalál, itt a Petőfi.
2: Már nem látom igazán, hova tűnt el a határ. Felkapott az ár, ki lesz ki hazatalál. Más lett ide kevés, a vértől vörös a kés. Hátba szúrt halál, ki lesz ki hazatalál. Mégis hova tovább, minden hazahúz még egy másik úton át.

Petőfi Rádió minden magyar. Figyelem, újdonság ajánlat következik Rúzsa Magditól, aki hamarosan egy teljes lemezt villan majd. Addig is íme az előfutára ennek a korongnak. Következik az új dal, a Rúzs, amelynek a zenéjét és a hangszerelését Borlai Gergőnek köszönhetjük, a szöveget pedig maga az énekesnő írta. Hadd szóljon, Rúzsa Magdi!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Nagyon úgy néz ki, hogy megdőlt minden idők meleg rekordja, valaha mért legmagasabb hőmérséklet. Soha nem volt még ilyen meleg, mint ma. 42 fokot regisztráltak Széchenyben ma délután. A fővárosban egyébként 41 fok volt a maximum, amelyet lágymányosan mért a Hungaromet, de nagyon közel volt például Lakitelek, valamint Budakalász is, itt szintén majdnem 42 fokot mértek, de lényeg, hogy megdőlt minden idők legmagasabb hőmérsékleti rekordja, ugyanis 42 fokot regisztráltak Széchenyben. Most már érkezik a hidegfront, keleten észak-keleten frissítenek is jelenleg a zivatar felhők, hogy hol hány fokot mutat a kocsi, várom az üzeneteket SMS-ben, Viberen. Szétnézzünk az utakon!
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A fővárosban baleset okoz fennakadást a Hungária körúton az Árpád híd felé az Egressy út után a belső sávban, valamint a Tököli úton kifelé a Szitakötő utca közelében. Mindkét helyen lelassul a haladás, mindez tehát a Hungária körúton az Árpád híd felé az Egressy út után, valamint a Tököli úton kifelé a Szitakötő utca közelében. És szintén baleset nehezíti a közlekedést az Andrássy úton befelé, a Terész körút után a külső sávban, ahol szintén lassulás tapasztalható. Én az egész országból várom gyűjtöm a közlekedési infokat, adj helyzetjelentést Tiszaújvárosból, Marcaliból, Celdömölkről, csörges a 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Akár a 30 fokban, akár a 40 fokban, bárhol hallgatsz minket, hogy neked melyik dal esne jól, várom az üzenetet, héttől kívánság műsor, addig is Dash és a Pannónia!

0: Bulgáriától Budapestig. Nálunk csak magyar zenét hallasz. Petőfi Rádió. Minden magyar. Minden magyar.
1: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Héttől azt játszok, amit szeretnél. Igen, kezdődik a kívánság műsor. Hívja 061-759-6060-on. Fruzsi leadta a rendelését. A barátnőjével, Norinával napoznak. Tétek a Margaret Island, és a Nem voltál jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
1: Itthon.
6: Otthon.
2: Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Enyhül a kánikul, a záporok érkeznek, vihar pusztított Debrecenben, megnyílt a biodóm.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az 52-es főúton Fülöp-Szellás és Volt között több szakaszon útépítők dolgoznak, napközben torlódásra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Széchenyben 42, Budapesten lágymányosan pedig 41 fok volt. A korábbi rekordot 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason 41,9 fokot, Budapesten pedig 40,7 fokot. Továbbra is él a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, és több településen kell még mindig vízkorlátozásokra számítani. Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Főként kidőlt fák, leszagadt ágak miatt riasztják a katasztrófa védelmet. A szél több háztetőben is kárt tett. Egy tanyán egy épületre dőlt egy fa, valamint a Hajdúsámson és Debrecen közötti úton is több kidőlt fa és leszagadt ág korlátozza a forgalmat. Megnyílt a budapesti Biodóm fővárosi állat és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: A mikrofonnál Bera Emese. 3 mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó világbajnokság. Magyar idő szerint 19 órától Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek, 23 órától Franciaország Svédországgal csap össze, még hajnali 3 órától Mexikó Ecuador ellen lép pályára. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Az alapszabályban meghatározott elnökjelöltséghez minimálisan szükséges 20 érvényes ajánlást csak az olimpiai világ és négyszeres Európa-bajnok Lőrinc Tamás, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia jelenlegi szakmai igazgatója szerezte meg, így a jelölő bizottság őt javasolta felvenni a Magyar Szövetség július 17-i elnök választó közgyűlésének hivatalos jelölő listájára. A Birkózó Szövetség eddigi elnöke Németh Szilárd május 29-én mondott le posztjáról. A magyar női junior kézilabda válogatott nem jutott negyeddöntőbe a kínai Csincsungban zajló korosztályos világbajnokságon, mivel 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó fordulójában. Köszönöm figyelmüket!
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Némileg enyhül a kánikula, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen. Ma főképp a Dunától keletre, holnap már többfelé számíthatunk záporokra és zivatarokra, felhő szakadás sem kizárt. Éjszaka 18-26, holnap napközben 32 és 38 fok között várható a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
6: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Margaret Island. nem voltál jó. Ma ezzel a dallal kezdődik a kívánság műsor, de hogy melyik legyen a következő, kit szeretné rajtunk keresztül megajándékozni egy zenével, ez rajtad áll, hívd a kívánság vonalat. 061-759-6060. Hello, Szikora Tamás vagyok, számítok be!
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hívható számunk pedig 061-759-6060. Te következel, szia!
3: Én Benedek vagyok.
2: Hello Benedek, Mizu, mi a program?
3: Kint vagyunk havarokkal, spanok itt vannak mellettem, úgyhogy Roland, Kristóf, az unokahúgom, az Iza, meg a Izabella, meg az Ília.
2: Aha, és ti hol vagytok az ország melyik részén?
3: Balaton-Szárszón.
2: Balaton-Szárszón, jó idő van most még ott arra felé?
3: Hát nagyon, nagyon.
2: 30 fokos a Balaton, csobbantok? Vagy ez már most túl meleg?
3: Túl meleg.
2: Hát jó, ez már termel, de azért élvezétek a nyarat, és használjátok ki a jó időt.
3: Nem adjunk a partra hülyéskedni, de nem fürödni.
2: Érezzétek jól magatokat, és akkor a következő zene a tiétek.
3: Jó, rendben.
2: Köszi, ciao, szia. BSV szavak nélkül, ezt hozom most a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsorban. És te, kinek üzennél, hívd most. Petőfi.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: De folyamatosan szemezek az üzenetek közül, amelyek a 06-30-30-30-380-ra futnak be. Sziasztok! Szeretném küldeni a következő dalt anyukámnak, hogy gyógyuljon meg, mert aggódunk érte és nagyon szeretjük. Küldi a lánya Timea, a fia Robert és az unokái Máté, Bogika és Bálint. Mi is jó egészséget és gyógyulást kívánunk a következő dallal. Máté is csatlakozott hozzánk, hogy Mezőkövesden hallgatnak minket, ott már leszakadt az ég, de folyik a búza betakarítás. A kollégáknak kíván kitartást és jéghideg klímát a kombájnokba. Együtt dolgozunk, köszi, hogy minket hallgattok. Árpád pedig Kiskunlacházára választotta a következő dalt a feleségének, Mónikának. Ez a Blaha Louisiana és a Sűrű Végtelen, de várom a további üzeneteket, ez a kívánság műsor.
3: Sziasztok, Sobloher Barbara vagyok a Blaha Louisianából. Hallgassátok meg.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Csekkolom az üzeneteket, például csatlakozott hozzánk

0: magának választott egy dalt. Vili is írt nekünk, hogy a tesójával, Marcival hallgatnak minket, aki ma vette meg az új autóját, úgyhogy éppen most tesztelgetik. Gratula és balesetmentes közlekedést, jó utat kívánok nektek! Közben pedig csörgünk a 061-759-6060-on. Háló, ez a Petőfi Rádió.
1: Péter vagyok Korontorról.
0: Hello Péter, hallgatlak.
1: Szeretnék hívni egy számod a haveromnak.
0: Hogy hívják a haverodat, akinek számot szeretnél küldeni?
1: Sándor.
0: Mikor fogtok találkozni Sándorral? Mikor lesz a következő kocintásotok?
1: Hát, azt nem tudom.
0: Messze vagytok egymástól, vagy mi az oka ennek, hogy nem tudod, hogy mikor fogtok legközelebb találkozni?
1: Hát már alig dolgozik, én is dolgoztam meg, most ilyen meleg van.
0: Aha.
1: Így nem igen akarunk találkozni.
0: Jó, oké, okay, megértem, bár azért kicsit nekem kifogás szaga van, de elfogadom, bár most azért jön a lehűlés, a felfrissülés, úgyhogy akkor már azért munka után vagy majd hétvégén nyugodtan össze lehet futni, kicsit bandázni egyet.
1: Hát majd a hétvégére, akkor igen vagy,
0: ja. Oké, okay, akkor én pedig küldök számot neki, jó?
1: Oké, okay, Tomás vagy Tomi, ugye?
0: Aha, Tomi, ja.
1: Na, akkor neki is, meg az egész brigádnak küldeném akkor ott a számot, jó? Amit letették nekem adni.
0: Megvan beszélve, Majka is, hogy mindenki táncol, ezt indítom.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Eszter Vibert küldött nekünk, hogy most ért véget a családi nyaralások, jobb időt ki sem foghattak volna, 6 napot töltöttek a Balatonnál. A kisfiait, Bencét és Dominikot, valamint a férjét, Zsoltit szeretné rajtunk keresztül meglepni egy zenével, és üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretlek titeket. Csatlakozott a műsorhoz Ádám Tiszakécskéről, aki a családjának választotta a következő dalt. Üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretlek titeket, és hiányoztok. És Hajni is velünk van, aki a fagyizóba a kolléganőjét, Diát köszönti a születésnapján ezzel a dallal. Arthur Rambó, utcasarki fény.
1: Ez a legújabb magyar zene.
3: Neked adtam az

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Vicca írt nekünk, hogy ők egész délután medencéznek a gyerekekkel, Fannival és Ádámmal. Lassan hozzájuk is megérkezik a lehűlés. A csapatnak szeretnék küldeni a következő számot, mert most majszolják a dinnyéjüket. Jó étvágyat, jó vacsit nektek! Ágota is csatlakozott hozzánk, hogy munka közben hallgatnak minket a kollégájával, Zsoltival, és saját maguknak választottak egy pörgetőt az éjszakai műszakhoz. Rendelés felvében. Kovaszki meg a meg a lehetetlen nincs. Ez 8 után pár perc és a tiéde.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kíványságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kíványságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Enyhül a kánikula, záporok érkeznek, befagyasztotta a polgármesterek fizetését a parlament. Holnap munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M6-oson Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellétei Varga Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt a múlttal való szembenézésre. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint holnaptól nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Munkaszüneti nap lesz holnap az egészségügyben, július 1-én Semmelweis Ignác születésének napján. Zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rend szerint működik. A gyógyszerellátás pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj, vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével döntött a szabályzásról. Jelentős változások lesznek holnaptól a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Valamelyest mérséklődik a hőség, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. Éjszaka 18-26, napközben 32-38 fok várható. Az UV-sugárzás extrém magas lesz, érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Részletes híreink a hirado.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 8 óra után folytatjuk. Nálunk 9-ig tart a kívánság műsor. Mondd meg te, hogy a következő magyar dal kié legyen. Az osztálytársadé, a legjobb barátodé, a kollégádé, a családé. Hívj 061-759-6060, vagy küldj ingyenes Viber üzenetet.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 20:19. Rengetegen együtt vagyunk, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is. Élőadást indítottam, a TikTok Live-ot Petőfi Rádió stúdió néven találod. És ömlenek az üzenetek, ömlenek a kommentek. Például Franciska Balatonföldváról csatlakozott hozzánk, Orsi Győrből írt nekünk, azt írja, hogy ott még most is 34 fok van, de most már kibírják, amíg érkezik a felfrissülés. Dávid Kisvárdán nem csak hallgat, hanem néz is minket a TikTokon. Ben

rádió kívánság műsorát. Szóval ez a taps a TikTokosoké, akinek van kedve, csatlakozzon hozzánk. Most Lábas Viki és Járai Márk közös dala közben, hiszen együtt én meg te ezt hozom a kívánság műsorban, de hogy kinek, kiknek játszhatom? Például István írt nekünk, hogy szia Tomi, 2 napja sikeresen letettem a dohányt, 5 napja pedig teljes életmódváltásban vagyok, és most készülök a 2. edzésemre. Saját magamnak szeretném küldeni a következő számot. Húha, hát akkor a nehezzel még csak szerintem most fog következni, de István, akkor motiválunk téged, hajrá, csak így tovább. Ez a taps pedig természetesen a tiéd, azzal, hogy motiváljunk téged, és hogy a lehető legjobb formában legyél majd, akár már nyár végére. Csatlakozott a műsorhoz például Bence is, aki az anyukáját szeretné rajtunk keresztül megajándékozni egy dallal, hiszen születésnapja van, úgyhogy kedves Brigitta, Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig, téged ünnepelünk a Petőfi Rádióban. Néhány másodperce például Noel is csatlakozott hozzánk, aki Ámosnak, a Spanyának címzi a következő számot, csak úgy, oké, élvezzétek a vakációt. Luca nemrég telefonált nekünk, hogy lovaglásból tartanak hazafelé, Kazincbarcikán voltak, elég tartalmasan telik eddig a nyár, lesz táborozás is a Balatonnál, aztán a családdal a Művészetek Völgyébe is lenéznek majd. Szóval éppen együtt kocsikáznak. Kedves Luca, Zsejke, Dia és Zoli, a következő dal a tiétek. Na meg... Például Párduc Peti, ő írt nekünk, hogy szia Tomi, jó ez a nap, nagyon bírom ezt a forró nyarat, alig várom a hétvégét, mert robban a bográcsos halászlé, jó a műsor, a következő számot én is szívesen meghallgatnám. Oké, kedves Párduc Peti, rendelés felvéve, és Pátyra is játszom ezt a dalt. Lábas Viki, Járai Márk, együtt én meg te, ez szól most a Petőfi Rádióban a kívánság műsorban. Na és te, kinek üzennél? Itt a lehetőség. 9 óráig várom, hogy küldj SMS-t, Viber-t, vagy gyere a TikTokra, a TikTok Live-ba.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedési infokat is. Figyelem, baleset történt a 610-es főúton Kaposváron a 6-os kilométernél az Árpád utca, valamint az Ondvezér utca keresztetődésénél. Két autó ütközött össze, és egy sávon megy a forgalom. Baleset van tehát Kaposváron a 610-es főúton a 6-os kilométernél. Vezess óvatosan, vigyázz magadra! A további útinfókra is számítok, és az üzenetekre. Ez mégiscsak egy kívánságműsor, élő kívánságműsor, amelyet közvetítünk a TikTokon és a TikTok Live-ba. Rengetegen csatlakoztak, például Erika Sopronból írt nekünk, Enikőt köszöntöm Erdélyből, Henny Ausztriában nem csak hallgat, hanem néz is minket, Terike Szlovákiából csatlakozott hozzánk, Hajni Alkáról küldte el az üzenetét, Évi Hajdunánásról írt, Márta Simontornyáról, Patrik pedig Nagytarcsáról. Jönnek az üzenetek, például Janikáé. Sziasztok, Komádiban hallgatunk titeket. Köszi a sok jó zenét traktorozás közben. A kollégáknak szeretném küldeni a következő számot. Minket bezavart az eső, arattuk a búzát, de nekik szeretném küldeni, akik mi most is kint vannak, és üzenem nekik, hogy kitartást. Küldi a következő dal, tehát Janika a kollégáinak Komádiba. Milán az összes köművesnek címzi a következő számot, akik ma egész nap a tűzőnapon dolgoztak. Noel is csatlakozott hozzánk, aki álmosnak a spanyának címzi a következő dal. Csak úgy. Gepáék medenceépítés közben is a Petőfi Rádiót hallgatják. Köszi nektek. És Gaben üzenete is befutott. Szia! Angélának Nyírbátorba, Koloplaszba szeretném üzenni, hogy jó munkát, kitartás, és siessen haza. Bogi is írt nekünk. Hello, Tomi! Én saját magamnak szeretném küldeni a következő számot, mert itthon élvezem a vakációt, ezt a jó időt. Hát akkor élvezzük együtt a következő dalt. Nagy Bogi, várni rád a Petőfi Rádió kívánság műsorában. És te, kinek üzennél? Itt a lehetőség 9-ig, várom az üzenetet SMS-ben, Viberen, vagy TikTokon a TikTok Live-ban.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most kedvenc magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 1 millió az üzenet, amelyek nem csak SMS-ben és Viberen jönnek, hanem a TikTokon is, mert hogy Petőfi Rádió stúdió néven TikTok live-ot indítottam. Például néhány másodperce Lili írt nekünk Kápolnásnékről. Erika egyenesen New Yorkból csatlakozott hozzánk. Erika, szerintem most te vagy a legtávolabbi TikTokos nézőnk. Peti is velünk van Zalaegerszegről. Dominikot köszöntöm Nyíradonyban. Patrik pedig Somogyváról írt nekünk, szóval a következő dalt nektek is játszom. Follow the flow, beszívom. De hogy még kinek? Itt egy SMS. Szia! Édesapukámnak és édesanyukámnak szeretném küldeni a következő számot, és üzenem, hogy nagyon szeretem őket, és hálás vagyok nekik, hogy ilyen tökéletes szüleim vannak. Wow! Hát akkor ez egy elismerés. A szülőknek jön ez a taps. Tomi közben félrenyomott. De utazás közben is megéri minket hallgatni, mert már a következő üzenetre kanyarodok. Rita írt nekünk, hogy ő éppen Szegedről tart hazafelé, szoriban volt, és saját magát szeretné megjutalmazni egy dallal. Ez csak természetes. Follow the flow, beszívom. A kedvencet már bekészítve. Évi is csatlakozott hozzánk, aki spinningről tart hazafelé. Azt írta, hogy ebben a melegben semmi kedve nem volt sportolni, edzeni, de aztán csak rávette magát, és milyen jól tette. Úgyhogy megérdemli ezt a dalt, mert körülbelül 450 kalóriát elégetett. Gratula neked, és csak így tovább. És a következő zenét Ivettéknek is játszhatom, mert a pékségben dolgoznak a kolléganőjével, Daniellával, 9-kor zárnak, addig viszont szívesen meghallgatnak a kedvencüket. Csajok, kérek szépen hangerőt! Follow the flow, beszívom! Ez szól most a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsorban, pontosan 20:43-kor.

Vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondol.

0: visszavár.
1: Petőfi Rádió minden magyar. 4th Street mesélek a bornak. Ma ezzel zárjuk a kívánság műsort, na meg a következő üzenettel. Hello Petőfi, hello Tomi. Itt a nyár, eljött a mi időnk. Végre mi is nyaralunk. Szeretném köszönteni szeretett édesanyámat, Ica mamát. Tegnap volt a születésnapja, és Péter nap az én névnapom. Ma érkeztünk Pácinba, 4 napra a tópartra. Számítunk rátok is a jó magyar zenékre. Üdv, P. és a doktor úr. Váó, wow, hát akkor jó ünneplést, és kívánok nektek kellemes vakációt. Számíthatok ránk a következő napokban is. Most kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánság műsor pedig legközelebb holnap este lesz a Petőfi Rádióban. Akkor is számítok majd mindenkire. Szép nyárestét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
1: Nagyon jó megúszó voltam.
2: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
3: Mondom, hát ez nem lehet.
4: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
0: Imogoszú!
1: Úszogumi!
0: Pontos!
5: Ó, magyarul!
6: A nyelvújítás előtt!
7: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
8: A műsorajánló után
9: a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
9: Ez a Petőfi Rádió.
10: Enyhül a kánikula, záporok érkeznek, harmadfokú vízkorlátozást jelentett be a miniszterelnök. Holnap zárva lesznek a patikák, orvosi rendelők.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: A 610-es főúton Kaposváron a 6-os kilométernél az Árpád utca és az Ondvezér utca kereszteződésénél két autó összeütközött. Félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
10: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyében, jelentette be a miniszterelnök. A szolgáltató elrendelheti egyes település részeken a vízellátás korlátozását. Magyar Péter elmondta, hogy Decsen csőtörés miatt 3700 ember ellátását kellett biztosítani. Két településen gerinc vezetéktörés volt, ezeken a helyeken vízszállító kocsikkal biztosították az ivóvizet. A kormányfő ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Jelenleg 30 Stadler Flirt motorvonat nem működik az extrém hőség miatt, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezek a MÁV flottájának legmodernebb klimatizált szerelvényei közé tartoznak, de a jelenlegi extrém hőséget még ezek a modern kocsik sem bírják. A járművek beszerzésekor 35 fokos külső hőmérsékletig vállalta a gyártó az üzembiztos működést. Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása és megszüntetése. Az állami számvevőszék szerint több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a KEKVÁK-hoz, melyek a kormány szerint politikai szereplők által irányítva állami felügyelet nélkül működtek. A nem felsőoktatási alapítványok legkésőbb július végéig, az egyetemeket fenntartó alapítványok pedig jövő augusztustól szűnnek meg. Munkaszüneti nap lesz holnap az egészségügyben, július 1-én Semmelweis Ignác születésének napján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rend szerint működik.
8: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Az UV-sugárzás extrém magas lesz. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor napközben már csak 25-30 fok lehet napközben. Részletes híreink a hirodó.hu oldalon olvashatók.
8: A hírek után...
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
8: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. 1993 óta szervez fesztiválokat szerte az országban. Hogy hogyan változott és miben változott a fesztiválok élete az elmúlt évtizedekben, és milyen lesz az idei Sopron Fest, ebben az órában erről is beszélgetek Lóbenbej Norbert kulturális szervezővel. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, lévén, hogy bedörrent a nyár, nyugodtan fogalmazhatok így, mert ezek a hőhullámok, amik mostanában vannak is, kifejezetten ez az idei, ez effektíve hát csak erre ad lehetőséget, hogy így mondjam, hogy bedurrant a nyár, és elkezdődtek a fesztiválok, és hogyha valaki kompetens fesztivál ügyben Magyarországon, az nem más, mint Lóbenvej Norbi, aki már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Elég rég kezdődött, évtizedekkel ezelőtt. A rendszerváltás után egyszer csak fogtátok magatokat. Kéne itt csinálni valamit. Kevés nekünk a DJ-zés.
2: Így van, hát most a rendszerváltás szót ugye sokféleképpen szokás használni, ez az 1990-esről beszélünk. Ugye akkor mi 16-17 évesek voltunk, amikor érettségiztünk, gimiben jártunk Sopronban, és hát valóban az volt egy érezhető a levegőben. Egyrészt láttuk azt, hogy Budapesten mennyi minden történik a kulturális szénában, Fekete Lyuk, Nap-Nap Fesztivál, és így tovább. Illetve éreztük azt is, hogy abban a városban, ahol mi élünk, a kortársainknak szeretnénk valamit mutatni abból, ami nekünk szimpatikus a budapesti nagy pezsgésben. Ez volt a Volt Fesztiválnak tulajdonképpen az első gondolata, 1993-ban kezdtük el, és hát tényleg most már nagyon nehéz kimondani, hogy hány évtizede foglalkozunk ezzel, de azt kell, hogy mondjam, ugye sokszor fölmerül kérdésként, akár még baráti társaságban is, hogy nem lehet ezt megunni. Én azt nagyon szeretem, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy a leginkább irigylésre méltó szakma az enyém, hiszen ebbe tulajdonképpen, ha az ember azt mondja, hogy fesztivállal foglalkozik, ez nem koncertszervezést értek, hanem mindenfélét, amihez éppen kedvünk van, kiállításoktól a sporton át, a színháztól a zenéig.
1: Az van ezzel, hogy megváltozott nyilván a fesztiváloknak a vonzás körzete, a kisugárzása, a fellépők is az elmúlt sok-sok évtizedben, de ez majd egy későbbi topik lesz. Maradjunk még annál, hogy a 90-es években ott elindult, akkor 93-ban valami Sopronban, de ez igazából csak egy kő volt, amit elindítottatok a hegy tetejéről, mert utána lavinaszerűen, talán fogalmazhatok így, ezt már másodjára használom most. Mert hogy utána még egy fesztivál, még egy fesztivál, még egy fesztivál, tehát hogyha valakik, és akkor itt most direkt használom a többes számot, meghatározták a 90-es, 2000-es években Magyarország fesztivál térképét, azok ti voltatok.
2: Tény, hogy a 93-as indulás után, ha megpróbálom összeszámolni, hogy mi mindenhez volt közünk, ami emlékezetes tud lenni, amit azt hiszem, hogy az ország jelentős része, aki fesztiválokkal foglalkozik, talán ismert, Volt Fesztivál, a Balatonszand volt egy következő lépcső 2007-ben, amit elindítottunk, foglalkoztunk Budapest parádéval néhány éven keresztül, ami szintén a miénk volt, a Szigetbe egy idő után találkoztak az útjaink, és tulajdonostársak lettünk. Mi is aztán egy idő után, valamikor 2013 táján kezdtünk el a Balatonnal úgy foglalkozni, hogy az egy fontos szívügyünké vált, abban az értelemben, hogy ugyan elindítottunk komolynak mondható fesztiválokat is, például a Strandfesztivál akkor indult, ami akkoriban még a Petőfi Rádióval közösen egyébként az volt az alapgondolat, hogy próbáljunk kifejezetten a magyaroknak egy olyan eseményt létrehozni, ami az ő pénztárcájukhoz illik, és egy olyan típusú program tud lenni, ahol nem kifejezetten, vagy nem kizárólag a klasszikus értelmet fesztiválozó célközönséget próbáljuk elérni, hanem családokat és sok mindenki más, aki a Balatonért rajong. De akkor született a Nagyobb Balaton nevű projektünknek a gondolata, aminek röviden az a lényege, hogy a Balatonnak a megítélése akkoriban meglehetősen kettősnek volt mondható. Sokan úgy gondoltak rá, mint egy ilyen elhanyagolt, kicsit rablógazdaságra épülő területre. Mi viszont láttuk azt, hogy mik azok az igazán nívós kulturális programok a Balatonon, amiket érdemes egy ernyő alá rendezni. A Jazz Picnic-től a Művészetek Völgyén át, a Strandfesztiváltól a Balatonszandig, a plázs, a kultkikötő sorolhatnám, és az a mondásunk azóta is, hogy próbáljunk együtt gondolkodni, együtt fellépni, megmutatni a magyaroknak, hogy egészen a nyár elejétől, vagy inkább azt mondom, tavasz végétől, ősz kezdetéig mennyire komoly kínálat jellemző a Balatonra.
1: Sopronból indultál, vagy indultatok, aztán meghódítottátok Budapestet, aztán utána jött majd be a képbe a Balaton. És hogy ha Sopront és Budapestet veszem, akkor kicsivel távolabb van a Balaton. Neked nincs balatoni kötődésed, és mégis rátaláltatok. Nyilván van, mert voltál te, és nem tudom, úttörő táborban, vagy kisdobos táborban akárhol, de hogy mégis bejött a képbe.
2: Igen, érdekes, hogy azok közé, a gyerekek közé tartoztam, akiknek nem volt családi nyaralója, vagy bármi ilyesmi, hanem a szüleim, ahol dolgoztak, ahhoz kötődően egy vállalati üdülőben voltunk. Én nem minden évben, de többször egy-egy hétre Balaton széplakon, és én arra tudok visszagondolni, hogy gyerekfejjel valamiért a legszebb napok ezekhez a ezekhez a pillanatokhoz, ezekhez a hetekhez kapcsolódnak. Így maradt bennem egy ilyen retro nosztalgia, amit én pozitív értelemben használok, mert hogy tényleg azt éreztem, hogy a számunkra, magyarok számára nyilván most már azért világot tudunk járni, nem nagy dolog eljutni egy tengerpartra, vagy bármi ilyesmi, de az, hogy van egy ilyen csodálatos tavunk, annak a környékén ennyi minden történik, arról azt gondoltuk már a 2000-es évek közepetáján is, hogy ezzel valamit idézőjelbe kezdenünk el. Tulajdonképpen a Balatonszand volt az első kavics, hogyha te képedet használjam, amit beledobtunk a Balatonba 2007-ben, akkor még egy kicsit az kérdéses volt, hogy a közönség számára, az akkori fiatalok számára mit mond a Balaton, de azzal, hogy elindítottunk egy ilyen egészen új profilúnak mondható fesztivált a Balatonszanddal, azzal sikerült ezt elérnünk, hogy nagyon sokaknak felkerült a térképére a Balaton olyanoknak, akik nem feltétlenül ismerték, vagy jártak oda sokat.
1: Zeneileg, hogyha ezeket a fesztiválokat veszem, és ezek persze mondhatjuk, hogy zenei fesztiválok, de nyilván a kultúra sokkal szélesebb rétegét nyújtják, mert hogy kiállítások vannak, gasztronómia van, stb. Szóval zeneileg azért külön műfajú fesztiválok ezek. Nyilván te is valamilyen zenében szocializálódtál, és gondolom, hogy kellett olyan fesztivált csinálod, vagy csináltál olyan fesztivált, ami nem biztos, hogy zeneileg te vagy.
2: Igen, tehát azt gondolom, hogy ezzel azért abban az értelemben kicsit bajba vagyok, hogy nyilván butaság lenne azt mondani, hogy az ember olyan fesztivált szervezzen, amilyen saját maga, hiszen nem feltétlenül az lehet célra vezető. Ugyanakkor azt is érzem, hogy egyfajta szűrőként működünk. Tehát akkor, amikor egy programot összeállítunk, olyasmi biztosan nincs a fesztiválon, ami a mi értékeinktől nagyon távol áll, akár politikai, vallási, bármilyen értelemben. Olyan persze kerül be, amiről azt gondoljuk, hogy hát ez nem feltétlenül az én műfajom, de látszik, hogy a közönség egy jelentős része szereti, és ez sokszor van lehetőségünk arra, hogy kísérletezzünk abban az értelemben, hogy valami nekünk nagyon bejön, és azt mondjuk, hogy próbáljuk meg, hogy mit szól-e hozzá a közönség. Ez a régi szép időkben, amikor mondjuk még megfizethetőek voltak a nemzetközi fellépők, igaz volt arra is, hogy mondjuk egy Kált nevű csapat, a Zoli, Fülöp Zoli barátomnak, nekem is nagy kedvencem. Minden követ megmozgattunk annak érdekében, hogy elhozhassuk Sopronba, is meg is tudtuk tenni, de sokkal inkább azért a legtöbb esetben az motivált minket, hogy valami olyasmit mutassunk, amire fölkapja a fejét sok mindenki, akár az egész országnak az a része, aki kíváncsi az ilyen típusú programokra.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lóbenvein Norbert, kulturális szervező, fesztivál szervező, galéria tulajdonos. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lóbenvej Norbert kulturális szervező, fesztivál szervező, galéria tulajdonos ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, hello.
3: Nagyon köszönöm a meghívást.
2: Ezek a titulusok helytállók, Normi?
3: Igen, a galéria tulajdonos az mindig egy kicsit így lelkiismeret furdalással tölt el, mert igazából ez csak egy virtuális galéria, aminek én úgymond a tulajdonosa vagyok. Abban az értelemben használom ezt a, illetve én nem is használom, mint galéria tulajdonos, de sokan így mutatnak be, mert hogy a képzőművészethez abban az értelemben kötődöm, hogy sok-sok olyan projektet viszek, ami tulajdonképpen egy galéria szokott, művészeket kérek fel, most a Sopron Fest kapcsán is neves művészekkel dolgozunk együtt, de valóságban létező galériám az nincs.
2: Virtuális.
3: Inkább azt mondanám, hogy gyűjtemény, meg ezzel való foglalatosság jellemző rám.
2: Majd a későbbiekben beszélünk arról, hogy kiket és hogyan kértél meg, vagy kérsz meg, hogy fessenek meg bizonyos számukra fontos dolgokat bizonyos városok, vagy fesztiválok, vagy érzések kapcsán, viszont még vissza a fesztiválokhoz. Hogy kezd el az ember fesztivált szervezni? Nyilván most már ez bejáratott neked, nektek pontosan tudjátok, hogy kihez kell nyúlni, mihez kell nyúlni, kit kell felhívni, kivel kell beszélni, milyen engedélyek kellenek, de hogy az elején leültetek, nem tudom, kis brancsban, kalákában, 12-en, 15-en, ez még legyen, azt ne hívjuk, a WC-ket oda kell tenni, kell még egy hotdogos, tehát hogy azért nagyon sok mindenre kell ám gondolni, hogy a végén a közönség egy ilyen pöppecül összepakott fesztivált kapjon.
3: Hát azt nem tudom, hogy van-e bármi relevanciája annak, hogy mi 20-30 évvel ezelőtt ezt hogyan kezdtük, mert hogy ez manapság már nem egy másolható minta. Nekünk arra azért volt lehetőségünk egy évtizedig körülbelül, hogy kísérletezgessünk és a saját bőrünkön tapasztaljuk meg, hogy hol vannak hibák, mi az, amit javítani lehet, vagy szükséges, és hát azt is hozzáteszem, hogy abban az értelemben úttörők voltunk, nem csak mi, hanem mindenki, aki a 90-es években ilyesmivel kezdett foglalkozni, hogy tulajdonképpen az az infrastruktúra, ami ma már könnyen elérhető mellékhelységektől, konténereken át a színpadtechnikáig bármi, akkoriban nagyon gyerekcipőben járt, tehát összesen lehet hasonlítani akár beléptetési rendszert, jegyértékesítés, sok minden mást azzal a világgal, ami manapság jelen van. De pont tegnap este voltam egy baráti társaságban, ahol nálam fiatalabbak is voltak, és azt próbáltuk boncolgatni, hogy vajon a mai mondjuk Z-generációnak könnyebb vagy nehezebb dolga van akkor, amikor azon töri a fejét, hogy valami olyasmi fába vágja a fejszéjét, mint amilyenben mi vágtuk akkoriban. És hát nagyon megosztó volt abban az értelemben a vélekedés, vagy a vélemények ezzel kapcsolatban, hogy bizonyos értelemben könnyebb dolguk van az előbb felsoroltak miatt. Egészen más média piacra születtek a mai fiatalok abban az értelemben, hogy mondjuk nyilván Instagram, Facebook, social media, web, ilyenek nem is léteztek akkoriban, amikor mi ezekkel a kérdésekkel elkezdtünk foglalkozni, de abban az értelemben viszont jóval nehezebb helyzetben vannak, hogy egy óriási túlkínálat jellemző a kulturális téren, a vállalkozások terén, sok minden másban, ami miatt hát nehéz megmondani, hogyha valaki el akar indulni, akkor hogyan tegye, de azért látok magam körül olyan példákat, ahol tényleg 0 kilométeres fiatalok indítanak el fesztivál jellegű programokat, és hát ezek között van olyan, ami megáll a lábán. Úgy összességében a magyar fesztiválpiac nyilván hullámzó teljesítményt mutat, tehát hallunk mindig fesztiválokra, amelyek elmaradnak, megszűnnek. Nekünk is van olyan a portfóliunkban, ami évek óta veszteséggel működik, de összességében, ha ránézünk a térképre, akkor az eléggé örvendetes, hogy mi minden történik az országban.
2: Azért kérdeztem azt, hogy van erre bármilyen recept, hogy kell fesztivált szervezni, mert hogy ti a saját bőrötökön tapasztaltátok meg, nagy veszteségekkel, nagy nyereségekkel, csalódásokkal, örömökkel, stb. Aztán utána gombamód kezdtek el szaporodni a fesztiválok, és évről évre, a nyári meg a tavaszi őszi szezonban legalább 3-4 fesztivál, új fesztiválról hallunk, hogy olyan volt, hogy valaki, aki nem tudom, 5 évvel, 10 évvel, 15 évvel később fesztivált szeretett volna szervezni, megkeresett benneteket, hogy segítenétek, hogy induljak el? Tanácsokat kértek tőletek?
3: Sokszor van ilyen, olyan jellegű is tényleg, hogy valaki elindít egy fesztivált, és előtte kikéri a véleményünket ilyen-olyan kérdésben. Van, hogy tudunk okosat mondani, van, hogy nem. Mert hogy azért azt gondolom, hogy ez egy örök kísérletezgetés, tehát azt is hozzátenném, hogy van az a mondás, nem biztos, hogy pontosan idézem, hogy marketingben is, hogyha az ember tudna, hogy melyik az 50%, amit fölöslegesen költ el, akkor nyilván pénzügyileg jobban járna. Egy fesztiválra is igaz az, hogy sok-sok olyan eleme van, ami érezhetően direkt módon nem hozi egy bevételt. Nyilván a headlinerek és a komoly nevek, akik a plakáton legnagyobb betűvel szerepelnek, őtőlük ezt várjuk, de sok-sok olyan elemet iktatunk be egy fesztivál programjába, amiről azt gondoljuk, hogy a helyszínen, amikor a közönség jelen van, akkor egy olyan élményt, egy olyan érzetet tesz magáévá, amivel, hogyha hazamegy, akkor talán emlékezni fog rá, érezni fogja azt, hogy egy olyan helyen járt, ami valamiért sokat adott neki. Úgyhogy ez például egy olyan jellegű tanács, ami megfoghatatlan, mert hogy azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját ízlése, értékrendszere szerint tud működni. De olyan is van egyébként gyakran, aminek kifejezetten örülök, hogy azok a hasonló ligában működő fesztiválok, mint a Strand és a Campus Scene és így tovább, mi egy elég gyakori egyeztető csapat vagyunk, nem abban az értelemben, hogy formálisan összeülünk, de ha fölmerül egy kérdés, például most épp a napokban küldtem egy körlevelet a kollégáknak, hogy jövőre 2027-ben ki milyen dátumban gondolkodik, és ez egy nagyon hatékonyan működő rendszer, hogy beírtuk egy közös naptárba, és akkor látjuk, hogyha van valamiféle ütközés, az még időben lehet orvosolni.
2: Rengeteg fesztivál kötődik hozzátok az elmúlt évtizedekben, és a legnagyobb fellépőket hoztátok el Magyarországra. Van olyan fesztivál, ami akár fellépő miatt, akár szervezésügyileg, akár bevétel miatt, akármi miatt nagyon megmaradt benned, és azt mondod, hogy életem fesztivál, szervezett fesztiválja volt. A Magyar Dalnapja az még hozzátok kötődik, nem a Robbie Williams az még hozzátok kötődik, vagy a Pink, tehát hogy azért lehet nagyokat említeni a ti múltatokban.
3: Abszolút, tehát amiket említettél, ezek közül mondjuk pont a Magyar Dalnapja olyan volt, akkor még Szigetes voltam, tehát benne voltunk a Szigetben, és ugye a Presser Pici bácsinak volt a, nem csak az ötlete, hanem abban a szerencsében volt részem, hogy az oldalán dolgozhattam végig azt a nyarat, abban az értelemben, hogy azok a sztárok, akiket akkor elhívtunk, pont a múltkor a YouTube-on végignéztem ezt a nagyon-nagyon hosszú koncertfolyamot. Sajnos nagyon sokan már nincsenek közöttünk azok közül, akik ott jelen voltak, de akik jelen voltak, a jelentős részüket a Pici bácsi szava, az ő személyes telefonálása volt ott hívószó, vagy a rábeszélő tényező arra, hogy ott tudjanak lenni, hiszen ez úgy nézett ki, hogy délután 4-től este 11-ig rengeteg produkció egy-két számmal szerepelt egymás után. Nagyon-nagyon imádtuk. Egyébként pedig, hogyha abban az értelemben eléggé el vagyok kényeztetve, vagy voltam, hogyha egy-egy produkciót kellene kiemelni, akkor nem tudnék. Sőt, inkább azt mondanám, hogy például a Volt Fesztivál esetében azok az nagyon emlékezetes produkciók, Linkin Park, Depeche Mode, sorolhatnám, amelyek szerepeltek nálunk, azt már most mai fejjel azt gondolom, hogy kicsit talán hiba is volt. Megálltak a lábukon, óriási hírnevet hozott a fesztiváloknak, és több tízezer turistát Sopronba, de egy idő után rájöttünk arra, hogy nem fenntartható ez a fajta gondolkodás, hogy stadionokat megtöltő sztárokat hozzunk egy vidéki városba, úgy, hogy ráadásul ez egy ötnapos fesztiválnak az első napja, amit ki kell ott alakítani infrastruktúrában arra, hogy 30-40 ezer ember jelen legyen, azt a következő napokon nincs mire használni, hiszen nincs értelme. Tehát ebben az értelemben egyik oldalról nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, és boldogok voltunk, hogy ezek megvalósulhattak, de egy olyan spirálba tereltük bele magunkat, amit mai szemmel azt gondolom, hogy talán nem kellett volna, meg kellett volna maradnunk abban a méretben, ami fenntartható. Most a Sopron Fest esetében erre törekszünk.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lóbenvein Norbert, kulturális szervező, fesztiválszervező. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúr, fitness és még mindig a fesztiválok világában, illetve a nyár világában kalandozunk, a kettő szervesen kapcsolódik az elmúlt évtizedekben egymáshoz, és aki nagyon ért hozzá, még mindig itt ül velem szemben a stúdióban Lobenwein Norbert, kulturális szervező, fesztivál szervező, még egyszer köszöntelek itt nálunk, de jól jöttél.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kicsit menjünk rá arra, hogy mennyire változott meg a fesztiválok világa, van-e ezeknek még létjogosultsága? Annak idején még a 90-es években volt talán, amikor Janklovics Peti, nem tudom, talán a nyugati téri aluljáróban viszonylag szépen öltözve ment lefelé, és akkor Sziget ugyan már valami ilyesmi reklám volt, vagy ez 2000-ben volt már, nem tudom.
2: Hát az évet nem tudnám megmondani, de mindenki emlékszik rá, az egy fontos pillanat
1: nagyon
2: volt.
1: Megmaradt. Akkor még nagyon másképp gondoltunk a fesztiválokra, akkor az még egy ilyen tök új dolog volt, mindenki várta, mehetek ki a Szigetre, igaz, hogy 3 napon keresztül, 4 napon keresztül port fogok lélegezni, és utána majd fújom az orromból még egy héten keresztül, de hogy vártuk, hogy találkozzunk. Aztán utána meg volt a csúcspont, most pedig még mindig csúcspont van, vagy visszaesés van most a fesztiválok világában?
2: Hát az elmúlt néhány év az elgondolkodtatott mindenkit idehaza és külföldön is. Ugye mindent a Covid-hoz kötünk, nem is feltétlenül a járványnak az egyéb következményei okán, hanem azért, mert az a fajta mérföldkő, az a leállás, ahhoz lehet viszonyítani. Egyrészt pozitív dolgokat is abban az értelemben, hogy nagyon-nagyon sok új produkció nőtt ki a földből, olyanok, akik korábban nem szerepeltek fesztiválokon, nem is nagyon léteztek, tínédzserek voltak még, és azóta meg a legnagyobb arénákat töltik meg, de az is igaz, hogy az a korszak, amit említettél, ez a 2000-es évekre volt leginkább jellemző, amikor az aranykorát érték a hazai fesztiválok. Azt nem mondanám, hogy kimentek a divatból a fesztiválok, mert azért a jelentősebbnek mondható fesztiválok zöme az mai napig működik, de egy olyan szintű visszaesésről az elmúlt néhány évben észre kellett vennünk, ami pont azt a veszélyt hordozza magában, hogy átfordul-e pozitívba egy fesztivál működése, avagy sem. És hát sok esetben ez a kínlódás, ez nagyon benne van a rendszerben. Rengeteg olyan tényező mondatja ezt velem, amit egész egyszerűen tudomásul kell venni. Egyrészt az a fajta drágulás, ami jellemző akár a művészeknek a jelenlétére, tehát egészen más árkategóriában dolgoznak a nemzetközi sztárok is, és a hazaiak esetében én ezt kicsit kettősen mondom. Egyik oldalon tényleg örvendetesnek gondolom, hogy jóval komolyabb gázsírról lehet beszélni egy-egy fesztivál, vagy egy-egy zenekar esetében, és azt is lehet látni, hogy ennek egy részét el is költik, mert hogy egy óriási verseny van a zenekarok között, hogy amit megmutatnak a legnagyobb arénákban, azt egy fesztivál színpadra is próbálják felvinni, annak érdekében, hogy a közönség ő hozzájuk kössön pozitív emlékeket. Ez nagyon-nagyon helyes és örvendetes. A közönség továbbra is keresi a fesztiválokat, de egy minimális visszaesés jellemző rájuk, az árérzékenység is jellemző, és azt is látjuk, hogy az a fajta tortúra idézőjelben, amit mi nagyon szerettünk a fesztiválok esetében, a sátrazás, az odajutással kapcsolatos nehézségek, ezt a mai generáció már kevésbé viseli könnyen, kevésbé keresi ezt a fajta tortúrát, tehát a kempingezés műfaja az jelentősen visszaesett, illetve hát látszik, hogy olyan szintű kínálat van szerte az országban, elsősorban Budapesten, olyan szinten lehet szinte naponta megkapni a fesztiválozás élményét a legjobb minőségű budapesti koncerthelyszíneken, minifesztiválokon és egyebeken, ami miatt arra már jóval kevésbé lehet számítani, hogy mondjuk az ország túlsó részére ezrek, tízezrek zarándokoljanak el egy-egy fesztivál miatt. Ez, aki 2000-es években egészen máshogy volt, akkor volt egy Petőfi csarnok, ahol ha valaki egy lemezbemutató koncertet tartott évente egyszer, az esemény számba ment, de az akkori nagy zenekarok, a Kispálék, a Tankcsapda és így tovább, általában a fesztiválokat keresték arra az alkalomra, hogy a nagy produkciójukat bemutassák. Ez most egészen

0: munkásában és a sajátomon is ezt veszem észre, hogy tudatosan dolgozunk azon, hogy megmutassuk egy új generációnak is, hogy mi az, amiért egy egész generáció ilyen szinten beleszeretett a fesztiválozás élményébe. Az előbb elmondottak miatt elsősorban, amikor azt látjuk, hogy koncertekre bulizni, magyar zenekarokra sokkal nagyobb számban járnak járközönség, mint az előző évtizedekben ez jellemző volt, de azt szeretnénk megmutatni, hogy egy fesztivál másról, most nem feltétlenül akarom azt mondani, hogy többről, de mindenképpen kimondom, hogy többről szól, nem csak egy-egy koncertről, hanem arról, hogy rengeteg olyan plusz kreativitást talál az ember, olyan élményeket, amiket az együttlét okán lehet beszerezni, tulajdonképpen szinte csak egy fesztiválon. A magyar fesztiválpiac abban az értelemben nagyon-nagyon példamutató, ezt nem a saját lovunkat akarom dicsérni, hanem úgy általában a magyar kollégákat. Amióta a fesztiválok aranykorukat vagy világkorukat érik, nagyon sokat dolgoznak azon a magyar fesztivál szervezők, hogy szélesebb közönségnek tudják megmutatni, hogy ez mennyire tartalmas nyaralás tud lenni egy-egy fesztivál, ami tényleg arról szól, hogy nem csak egy koncert folyam, hanem sok-sok olyan plusz, ami sok esetben külföldi fesztiválokon én hiányolok is.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, Lubenben Norbert, kulturális szervező, fesztiválszervező, mindjárt folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lóbenvej Norbert, fesztivál szervező, kulturális szervező ül velem szemben a stúdióban, a Sopron Fest ötletgazdája, megalapítója. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, hello.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Korábban Voltnak hívták, ez szerves jogutód, vagy tök új dolog?

0: Új is, meg nem is. Ugye néhány évvel ezelőtt, amikor egy nagy portfólió részeként a Volt Fesztivált is eladtuk egy amerikai partnernek, a Szigettel és Balatonszanddal együtt, ez az új tulajdonos úgy döntött, hogy megszüntet ebből a portfólióból néhány eseményt, így a Voltot is. Mi pedig azt gondoltuk a városvezetéssel, soproni rábeszélő barátokkal, sok mindenkivel együtt, hogy azért jó lenne valamit Sopronban, egy újabb ünnepet tető alá hozni, és abban az értelemben az a hiány, hogy megszűnt egy évtizedek óta létező brand, abban láttuk egy olyan pozitívumot is, hogy nem feltétlenül ugyanazt a világot kell megteremtenünk, ami a Voltra jellemző volt. Próbáljuk belecsempészni annak a szerethető elemeit, tehát például a fesztivál ugye úgy néz ki, hogy ezen a héten csütörtök, péntek, szombaton, azon a helyszínen, ahol a Volt Fesztivál indult, mármint a Szabadtéri Fesztivál 2001-ben, fönt a Lővér Kempingben, az erdő közepén zajlanak a koncertek. Ezt a világot nagyon jól próbáljuk visszahozni, főleg azt a korszakot, amikor igazán szerette a közönség a Voltot, amikor még azt mondták rá, hogy családias méretű és bejárhatóak bármilyen életkorban a koncerthelyszínek. De abban az értelemben próbáltunk valami újat kitalálni, hogy egy úgynevezett urbán tematikát tettünk magunkévá a Sopron Fest esetében, ami annyit jelent, hogy már a fesztivál az említett Lővérekben zajló három nap előtt körülbelül egy héttel elindul minden évben a városban, körülbelül 80 helyszínen több száz program, éttermekben, teraszokon, kávézókban, podcast beszélgetések, irodalmi programok, rengeteg kiállítás, jazzkoncertek, túrák, séták, kirándulások, amik egy része elsősorban a helyieknek szól, de sok esetben látjuk azt, hogy egy jó példát mondjak, tavalyi ötletünk volt a úgynevezett privát séták, amelynek az a lényege, hogy ismert soproniak, akiket akár országosan ismernek, akár a helyiek tartják egyfajta influencernek, hogyha mondhatom így, azt kérjük tőlük, hogy vezessenek túrákat, sétákat a városban, mutassák meg, hogy mi az, ami közel áll hozzájuk. És például Paul Michian, Lord zenekarnak az énekese, ő soproni, az ő sétájára több százan regisztráltak, le kellett állítanunk az idejében ezt a regisztrációs folyamot, mert hogy a közönség számára annyira szívet merengető, amikor egy helyi polgár megmutatja, hogy mit szeretett ő a városban.
1: Kik az idei húzó neve, headlinere?
0: Abban az értelemben, ugye visszatérve egy kicsit arra a kérdésre, amit föltettél korábban, hogy mennyire vagyunk benne mi magunk a saját ízlésünk egy-egy fesztivál esetében, ezt is belecsempésztük, tehát a régi időkből, a Kispáléktól a sok olyan produkcióig, akit a kezdeti években szerettünk, meghívtunk. Egy igazán erős névként a Prodigy-t 8 év után sikerült újra a magyar színpadra felállítani, ők lesznek szombaton a fő fellépőink, akiket azt remélem, és azt is látom, hogy hasonló tömegeket vonz, mint a korábbi években, amikor gyakran voltak vendégeink. De mondhatom azt, hogy az a fajta színes merítés, amit a fesztiválok esetében mi mindig is szerettünk, ahol a Halott Pénzt, az Azariánát, a Jude Law-tól a Beethovenig, tulajdonképpen egy olyan egyveleget próbálunk összeállítani, amiben a legfiatalabbak és az én generációm is kifejezetten jól tudja magát érezni.
1: Említettem, hogy majd még visszatérünk egy kérdés erejéig a galériához, és akkor volt egy ilyen fél elszólásod, vagy fél mondatod az imént pár perccel ezelőtt, hogy akkor privát séták, és akkor lehet jelentkezni, megkéritek a helyieket. Te úgy is megkérsz képzőművészeket, hogy akkor mi az, hogy mi lenne, ha festene valamit, csinálna valamit adott téma, vagy adott város, vagy adott, nem tudom, koncert kapcsán. A galéria kávé így működik, ami egyébként mondjuk, hogy szervesen kapcsolódik a Sopron Fest.
0: Abban az értelemben mindenképp, hogy a fesztivál ideje, a Sopron Fest ideje alatt a létező galériák is kinyitnak, és extra programmal nyitva tartással várják a közönséget, de mi magunk körülbelül egy tucatnyi új kiállítást indítunk el csak erre a néhány napra. Ebben helyi művészek is partnereink, például Üveges Eszter, Balog Eszter, aki egy híres soproni üveges, a Soproni Szent Mihály templomnak a még a II. Világháborúban megsérült gyönyörű ablakait erre az alkalomra készült el azzal, hogy felújította az összeset, és most mutatta be először a nagy közönségnek. De ami a saját tevékenységünket illeti, az igazából két fontosabb területen érhető tetten idén. Egyrészt a Sopron Festnek minden évben van egy témája, tavaly a boldogságot jártuk körül, sok-sok művész beszélt arról, képzőművészek is és zenészek is, hogy számukra mik azok a pillanatok, ami a boldogságot jelenti. A hűségvárosa kapcsolódás okán tavaly előtt a hűség volt, idén pedig a barátság évét hirdettük meg, és hát ehhez kötődően öt képzőművészt, köztük Bukta Imrét, Labrosz Danit, Osgyányi Sárát, többeket kértünk arra, hogy a boldogság, a barátság témáját mutassák meg saját műveiken. Ez a Liszt központ munkácsi termében látható, ami pedig egy igazi izgalom, és azt kell, hogy mondjam, hogy emlékeim szerint talán a legizgalmasabb projektjeim egyike, hogyha fogalmazhatok így, az a SAT névre hallgató produkció. Ugyanis azt vettem észre, hogy amióta mobiltelefonnal képesek vagyunk fényképezni, azóta mondjuk az Instagramon láthatóan igazán izgalmas alkotások születnek csak telefonnal. Van, hogy ezek értékelhetetlenek művészi szempontból, de minden fotó mögött van egy történet, amikor ez elkészült, abban a pillanatban tudtam meg valamit, vagy történt velem éppen valami. És hát tudjuk, hogy 6-7 milliárd fotó születik naponta egy-egy mobiltelefonos alkotásokról beszélünk. Szóval arra kértem föl közel 100 hazai művészt, nem fotográfusokat, bár az is van közöttük, hanem az élet számos területéről, Beethoven-tól, Azarián át, Kapu Tibortól elkezdve Grecsó Krisztiánig sorolhatnám, küldjenek olyan fotókat, amik valamiért nekik fontosak. És ezekből 200 olyan képet válogattunk ki, amelyeket be is kereteztünk különböző méretekben, és ezek láthatóak itt a munkácsi teremben ugyancsak. Aminél azt hiszem, hogy csak hogy néhányat kiemeljek, például Kapu Tibor a NASA-tól kért engedélyt arra, hogy azt a fotót bemutathassa, amikor a nemzetközi űrállomáson ő az édesanyjával beszél, és közben egy selfie-t tudott készíteni, de ha szabad, akkor én is még a saját alkotásaim közül is egyet megemlítek, amikor a Volton 2017-ben a Linkin Park volt a vendégünk, akkor a koncert előtt egy perccel az énekes, aki néhány héttel később ugye meghalt, odaugrott hozzám, és a kamerámba kacsintott. Hát ez azt gondolom, hogy ez egy sát pillanat, mert hogy megismételhetetlen. Egyébként az alapötlet az onnan jött túl azon, hogy tényleg látom, hogy Instagramon milyen izgalmas alkotások születnek. Az én szobám falán kint van egy nagyon-nagyon béna gicses kép egy nap felkeltéről, ami csak azért fontos számomra, mert aznap született meg az első fiam, és bármennyire egy béna kép, ezek a történetek fontosabbak.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, fesztivál szervezőként. Te tudtál valaha úgy bulizni a saját fesztiváljaid bármelyikén, hogy akkor elengedem magam, és akkor még veled is beszélgetek, még veled iszom egyet, aztán majd valamikor hajnal, nem tudom, 4 magasságában valaki hazavisz?
0: Hát sajnos igen, de hát nyilván ez egy más szitó. Én alapvetően gyerekkorom óta inkább házigazda szeretek lenni, mint vendég. Az meg egy nagyon jó helyzet, hogy a mi csapatunk irigylésre méltóan jó társaság, ezért nagyon-nagyon szeretünk együtt lenni, és hát a felelősségből meg a feladatokból is a jelentős részét akkor, amikor elindul a fesztivál, már a kollégáim veszik át, úgyhogy van lehetőségem úgymond közönségként elvegyülni kicsit a fesztiválok forgatagában.
1: Mi volt a legfurcsább dolog, hogyha egyáltalán volt ilyen, amit egy riderben kaptál?
0: Ez most már kevésbé jellemző, de egy időben láttuk azt, hogy alűrök is születnek, tehát nem tudom, Korn zenekar volt, aki feketére festett öltözőket kért, és így tovább. Ami sokszor elmeséltünk már, mert hogy jót nevettünk, a Mobi volt egyszer a Balatonszandon vendégünk, aki viccből beírta a Riderbe, hogy egy konditermet kér az öltözője mellé, és amikor meglátta, hogy mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt teljesítettük, akkor jót röhögött rajtunk.
1: Volt olyan az elmúlt évtizedekben, és akkor ez már az utolsó utáni kérdés a végére, számtalan nagy sztár létezik, és hát azért a legnagyobbakat sikerült valamelyik fesztiválotokra elhívni. De hogy volt olyan, akit nagyon szerettetek volna, és nem tudom, nemet mondott, mert akik mostanában annak nem tudom, hogy járnak egyáltalán fesztiválozni, a Bad Bunny például, vagy a Selena, nem Selena, a T-betűs nem
0: Taylor Swift.
1: Taylor Swift. De hogy a régiek közül, nem tudom, a Snoop Dogot, vagy bárkit próbáltatok valahogy elhívni, és akkor azt mondta, hogy én nem foglalkozom ilyenekkel.
0: Hát a felsoroltak, a Snoop Dogg pont volt egy párszor már nálunk. Balatonszandon is volt, meg Szigeten is. Hát nagyon-nagyon hosszú a lista, hogy kik nem jönnek el, és ez a lista egyre inkább bővül, mert hogy akkor, amikor mondjuk a Sziget indult, akkor még ha hisszük, hanem a Green Day-ek, meg David Bowie-k, meg Foo Fighters-ek is szerepeltek a line-upban, megfizethető áron. Ma már, hát a felsoroltak közül ugye David Bowie kivételre többiek mind aktívak, de nem, jellemző, hogy fesztiválokon is jelen vannak, de most már sokkal inkább jellemző az, hogy stadion koncerteket adnak. Ráadásul sokszor úgy, mint a Coldplay-nél láttuk tavaly vagy tavaly előtt, hogy egy európai várost kinéznek maguknak, és akkor 3 napig ott vannak, inkább a rajongók utazzanak oda, mint hogy ők költöztessék városról városra ezt a hatalmas arzenált, az pedig, hogy egy fesztivál keretei között megérje nekik, ahhoz az kell, hogy kifizesse a szervező azt a költséget, amit szinte lehetetlen ma már kigazdálkodni. Úgyhogy ebben az értelemben biztos, hogy egy nagy átalakulás előtt áll, vagy alatt van most a fesztiválpiac. Folyamatosan azon vakargatjuk a fejünket akkor, amikor a fesztiválok létéről van szó, hogy milyen irányba érdemes elmenni. Mi azt a döntést hoztuk egyébként például a Strandfesztivál esetében, hogy a külföldiek kell szemben sokkal inkább a magyar produkciókra építünk. Részint azért, mert valós érdeklődés jellemző a közönség részéről, részint azért, mert az igazán nagy neveket nem tudnánk megfizetni. Inkább az a döntés született, hogy van egy nulladik nap, amikor több nemzetközi produkció szerepel, a többi nap pedig szóljon a magyarokról.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Várunk titeket Sopronban a hétvégén.

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Lubenwein Norbert, kulturális szervező és fesztiválszervezővel beszélgettem, a következő órában pedig Benkő Nórával, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatójával fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Nekem ilyen varázslatos gyerekkorom volt, hogy helikopterre jöttek Taksonyba, értem az iskolába, és a hátsó focipályára szállt le a helikopter.
4: Akkor megjelent itthon kimentünk a divatból. Érezted, hogy akkor ez egy olyan sikerű dal lesz, de a szöveget azt a párodnak, volt párodnak köszönheted.
3: Ő mondta, hogy ő ír nekem most akkor szöveget. Tudtuk, hogy mi már nem nagyon leszünk úgy együtt, és akkor azért írta meg, hogy az már nem divat, hogy te és én.
5: Csináljuk a fesztivált Kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
6: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Marozsi Simonetta. Ez a Petőfi Rádió.
7: Enyhül a kánikula, záporok érkeznek, harmadfokú vízkorlátozást jelentett be a miniszterelnök. Három helyen is tűz ütött ki Dalmáciában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az 51-es főúton Érsekcsanád közelében a 153-as kilométernél egy személyautó árokba hajtott. A félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyében, jelentette be a miniszterelnök. A szolgáltató elrendelheti egyes település részeken a vízellátás korlátozását. Magyar Péter elmondta, hogy Decsen csőtörés miatt 3700 ember ellátását kellett biztosítani. Két településen gerinc vezetéktörés volt, ezeken a helyeken vízszállító kocsikkal biztosították az ivóvizet. A kormányfő ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Rekordhőség és heves viharok okoztak fennakadásokat ma országszerte. Edelényen hőzivatar, Debrecenben és környékén pedig vihar rongált, tetőszerkezetek sérültek meg, valamint több fa is kidőlt. Az extrém meleg miatt több helyen üzemzavarok alakultak ki a villamos energiahálózaton. Kecskeméten mintegy 4000 fogyasztó maradt áram nélkül. A hőség miatt vasúti korlátozások is életbe léptek, és 13 embert kellett túlhevülés miatt ellátni. Az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj, vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével döntött a szabályozásról. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűz ütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. Négy tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, majd az orebi környéki területre. Az oltást az erős szél nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg Splitben, ma megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord. 39,5 fokot regisztráltak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Az UV-sugárzás extrém magas lesz, érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Hogy milyen előadásokkal várja a Városmajori Szabadtéri Színpad ebben az évadban az érdeklődőket, ebben az órában erről is beszélgetek, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatójával, Benkő Nórával. Mindjárt kezdünk, Hello Sunny Roland vagyok.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a nyári színházak világában, egészen pontosan egy nyári színház világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a város majori szabadtéri színpad igazgató nője, Benkő Nóra. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: Kezdjük azzal, hogy ez így helyes, hogy Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatója, vagy más a titulus, hivatalos megnevezése?
2: Hát ez nagyon bonyolult. Szabadtér Színház Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, de egyébként én úgy szoktam mondani, hogy a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója, mert hogy a Margit szérten van egy másik helyszínünk is, és azt is vezetem.
1: Kicsivel távolabb van, tehát hogy a kettő között, igen, nem egy metró megálló a különbség.
2: Alapvetően nem is ez volt, igen, az összekötés az alapja, hanem az, hogy egy csapat irányítsa. Ugye mi a Városmajorban nyáron üzemelünk, azért ez nem azt jelenti, hogy egész évben nem készülünk a nyári évadunkra, hiszen ez egy nagyon-nagyon nagy munka. Viszont mégis azt gondolta a főváros, gondolom, hogy egyrészt jól végezzük a munkánkat, másrészt pedig, hogy a Kristály Színtér 12 havi működését is el tudja ugyanaz a csapat látni. Ugye mind a kettő látni kell, hogy ez egy fővárosi fenntartású intézmény. A Kristály Színtér a Margit szigeten a kristályvíz palackozó volt. Tehát ez volt a Margit szigeten a palackozó. És hát egy nagy döntés volt 22-ben, hogy az épületet eladják, vagy kulturális célra hasznosítják. És hát ez meg kellett találniuk azt a csapatot, aki erre alkalmas, de azt gondolom, hogy 4 év alatt rengeteg program volt, úgyhogy megérte, hogy megtartották.
1: Színvonalas minőségi programok, és még egy hozzáadott érték mellette nagyon finom a hamburger, de hát ez egy másik topik ott abban a bizonyos kis presszócskában, ami ott van mellette.
2: Nyulam presszó, igen, mert Nyulak szigete, Nyulam presszó, Nyúlon túl, és engem a szüleim nyuszmusznak hívtak gyerekkoromban, úgyhogy összeérnek a dolgok.
1: Hogyha már azt említed, hogy a szüleid így hívtak, alapvetően neked nem úgy indul, hogy akkor te majd mindenféle színházakban igazgató leszel. Nagyon sok mindennel foglalkoztál. Elsősorban azzal, hogy akkor tökéletesen beszéld a franciát, és erről neked legyen papírod is, aztán fölálltál mindenféle színpadokra, mindenféle színházakban, aztán utána egyszer csak befigyelt pár évvel ezelőtt, és közben még csomó minden történt, hogy akkor te elkezded vezetni ezt, vagy ezeket a helyeket.
2: Igen, olyan furcsa, mert amikor ezek így történnek az emberrel, akkor olyan, mintha ezek a véletlenek lennének, és nem akarok nagyon misztikus lenni, de hogy visszanézek így 55 év távlatából, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen egymásra épültek, mintha valaki ezt így megszervezte volna. Tehát tulajdonképpen nem volt olyan tudásanyag, ami utána fölöslegessé vált, hogy hát ez egy zsákutca és fölösleges, hanem mindent valahogy föl tudtam használni később. Tehát nekem az volt a mondás, mi hárma vagyunk lányok, hogy mindenkinek ugye diplomásnak kellett lennie, meg Apáczai Cseh János gimnáziumba jártunk, meg jó tanuló, jó kislányok voltunk, tehát hogy ez volt az út kijelölve. De én, mint középső, lázadtam azért ez ellen egy olyan szempontból, hogy én színésznő akarok lenni. De azért közben meg is akartam felelni a szüleimnek, tehát ez egy kettősség volt bennem, így jelentkeztem 18 évesen a színművészetire is, és a bölcsészkarra is, és hát a bölcsészkar francia-magyar szakára vettek föl, de végül is nem volt probléma, hogy ezt elvégeztem, mert később jól jött majd.
1: Színésznő szerettél volna ezek szerint lenni? Tehát, hogy amikor nem tudom, megvolt a nagy ráeszmélés ilyen 14-15 éves korodban, akkor azt mondtad, hogy akkor én mindenképpen a színház világa felé szeretnék elindulni.
2: Ez úgy alakult, hogy volt egy csodálatos magyar tanárnőm, és azt gondolom, hogy minden az iskolákban dől el, és ezért nagyon fontos az oktatás. Tényleg, Buda Éva néni egy olyan fantasztikus magyar tanár volt az általános iskolában még, aki arra vett rá minket, de ilyen finoman, hogy például az aranybaladákat előadtuk. Tehát ott szaladgáltam én is kundabigélként, meg mindenféle. Tehát, hogy már akkor a játék része volt az, hogy színházat csinálunk. Úgyhogy egy lány csapatom volt, és én rendeztem, én voltam főszereplő és minden is, és akkor a 14 éves korom fölött pedig állandóan a Nemzeti Színházban ültem. Akkor nagyon erős volt a Nemzeti Színház.
1: Ez még a régi Nemzeti, ugye?
2: Régi Nemzeti, és ott volt a Mácsai, Hirtling, Kubik Anna, Pere Martoni Krisztina, tehát egy Bubik István, Funtek Frigyes, tehát sorolhatnám, és hát én oda és vissza voltam értük. Úgy kitaláltam, hogy én úgy közelítek hozzájuk, hogy mégiscsak nem megalázóan ott állok, és aláírást kérek, hanem interjúkat készítettem az Apáczai újságjába, például Bubik Istvánnal, meg kritikákat írtam, de hát ez volt a szenvedés. És ez volt a tudatalatti álmom, én voltam a Szavaló kislánya gimiben, meg egy darabot is rendezett nekünk, egy kétszereplős darabot az egyik magyar tanár, De hát ez csak egy ilyen nagyon távoli álom volt, mert tudtam azt, hogy tizenvalahány embert vesznek föl, jelentkezik 7000 ember, és hát miért kerülnék én be abba a és nem is kerültem 18
1: Hanyag
2: évesen.
1: Hanyagjára vettek föl?
2: Én akkor megsértődtem.
1: Az tehát 18
2: évesen megsértődtem, és azt mondtam, hogy köszönöm.
1: Ez tipikus, így szokták egyébként.
2: Ha nem kellek, hát nem kellek. És akkor
1: nem ugye... tudjátok, mit vesztetek, majd később megtudjátok.
2: Pontosan, és megtudták. De ugye lényeg nem voltam ilyen, hanem el voltam keseredve természetesen. De fölvettek a francia-magyar szakra, és ott még voltak tankörök, és olyan tankörbe jártam, ahol például Laczfi János volt a tankörtársam, de oda járt akkor Tóth Krisztina költő is, és nagyon sok fantasztikus embert ismertem meg a magyar szakon, meg a francia szakon, a bölcsészet, ez sem volt hiába való, de azért éreztem, hogy ez nem az én terepem, tehát nagyon jó nyelvészet, meg minden, de én ezt nagyon unom. És elvégeztem, meg...
1: Ott szoktak egyébként elvérezni az irodalmárok, a magyar szakosok, a nyelvészeten.
2: Igen, meg a francia nyelvészet, amikor, hú, szokták mondani, hogy tudsz kínaiul? Nem, de van egy hetem rá, akkor megtanulok, tehát mondják ezt az egyetemisták, de nagyjából így mentem be egy francia nyelvészet vizsgára, most már ne kérdezz belőle semmit. De a lényeg az, hogy viszont nagyon kitartónak kellett lenni az én családomban, és el is végeztem, tehát végig mindent megtettem azért, hogy meglegyen a diplomám. De közben én azért ezt kevésnek tartottam, mint szenvedélyt, mint életet, mint hatást rám 20 évesen, és akkor a Szkéné Színházban láttam egy Mester és Margarita című előadást, ami egyszerűen letaglózott. És azt gondoltam, hogy én színész leszek, akármi történik, és akkor a Szkénébe jelentkeztem, és hát egy olyan csapattal voltam 4 éven keresztül az Arvis úrában, mint Scherer Péter, nagyon szerettem őt, mai napig nagyon nagyon-nagyon jó szívvel gondolok rá, Péter Fibori, Pintér Béla, teljes Horgas família, akkor hát nem is tudom, tehát nagyon-nagyon sokan, akik utána Terhes Sándor, akik ma meghatározói a színház életnek, és ez egy nagyon erős csapat volt, és csodálatos előadásokkal, és így nem is jelentkeztem 6 évig a színműre.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály szintér igazgatója, mindemellé színész, műsorvezető, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója, minden mellé színész és műsorvezető, a nyelvészet nagy tudora ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszöntök mindenkit.
2: Ez csak ilyen kis vicc volt, mert hogy magyar szakot és francia szakot is végeztél, és akkor utána mondtad, hogy kevés volt Mester és Margarita, és megpróbáltad még egyszer. Te iglódi horvai, nem? Vagy valahogy így?
3: Igen, tehát 6 év után jelentkeztem újra, amikor már az Arvis órában azt éreztem 4 év a szkénézés után, hogy onnan ott ismerem, szeretem, de szeretnék még mást is megtanulni, más típusú színházi nyelvet, és akkor jelentkeztem, igen, a színművészetire, és a Horvai István vett fel, ugye a híres horvai osztályok, és Máté Gábor volt az osztályfőnök helyettesünk. Iglódi István is tanított zenés mesterséget, és később ő hívott engem a Nemzeti Színházba, amikor végzős voltam, és így kerültem az akkori Nemzetibe, hatalmas nagy bölények közé, Sinkovics Imre, először én voltam a...
2: Akkor még Kállai Feri bácsi is ott volt.
3: Igen, és mindenkivel egy színpadon lehettem, aminek tényleg egy iszonyatosan jó élmény, és csodás emberek voltak, és csodás színészek.
2: Az milyen volt, Nóri? Említetted, hogy középiskolás korodban a Nemzeti Színház megszállottja voltál, mentél, és akkor interjúkat készített, nem akartál csak aláírás, akkor még selfie nem létezett szerintem, vagy nem úgy. És aztán utána eltelt sok év, és aztán utána már végzett színésznőként. Ugyanahoz a művészbe járóhoz mentél, lenyomtad a kilincset és bementél. Ott egy kicsit azért, nem tudom, büszkébb az ember, vagy örömmel tölti el ez az érzés? Tehát, hogy milyen volt úgy visszamenni oda, hogy akkor itt most már nem csak egy interjú kész.
3: Ezért mondom, hogy amikor történnek veled az események, akkor olyan, mintha ez a véletlen műve lenne. De visszamenőlegesen meg olyan, mintha én akkor készültem volna erre, vagy nem. Szóval, hogy minden el összefügg, és csodás érzés volt. Azért félelmetes is volt. Tehát amikor a Molnár Ferenc hattyújában én voltam a hattyú, és akkor mellettem állt anyám, Béres Ilona, Kállai Ilona, Agárdi Gábor, Sinkovics Imre, Kozák András, Drahóta Andrea, hát nem mindig tudtam megszólalni. Szóval nem mondom, hogy egy felszabadult próbaidőszak volt, és azért bele kellett jönnöm, hogy olyan nagy ágyuk mellett, akik ugyanúgy beszéltek a büfében, és aztán Sinkovics Imre is elnyomta a cigarettát, fölment a színpadra, és ugyanazon a hangon folytatta, és az utolsó sorban lehetett hallani, és abszolút hiteles volt. Úgyhogy hát lestem őket nagyon, hogy csinálják ezt. És Kállai Ferenccel is, igen, a Köszívű ember fiaiban, ő volt Hajnaó, én meg Alfonzin. Úgyhogy jó kis élmények ezek.
2: Számtalan előadás fűződik hozzád, vagy számtalan előadásban szerepeltél bármelyik helyes lehet, és olyannyira beetted magad oda az akkori Nemzetibe. Ez ugye most a Magyar Színház.
3: Igen, Pesti Magyar lett most a neve, most színház. Már csak magyar, igen.
2: Igen. Szóval, hogy ott elkezdtél tanítani. Is.
3: Hú, ez is egy bonyolultan alakuló történet volt, mert azért nem minden ilyen rózsaszín köt, szóval a színészek élete azért olyan, hogy néha kapsz, mondjuk márciusban kiírnak egy szerepre, aztán úgy következő alkalommal októberben lesz egy szereped. És én azért nem vagyok ilyen otthonülő típus, hogy akkor most így, jaj, de jó, akkor most fél évig, nem tudom, sütögetek, vagy konditerembe járok, vagy nem. Szóval mindig kell valami, amit úgy csináljak. És mindig ilyenkor fölteszem magamnak a kérdést, hogy mi az, ami még érdekel. És akkor, amikor megszülettek a gyerekeim 2003-ban, akkor igazából elkezdtem tényleg valóban a pedagógia iránt újra érdeklődni, amit egyébként tanultam, ugye a bölcsészkoron meg középiskolai tanári végzettségem lett ott, és elkezdtem drámapedagógiára járni. Mert nagyon érdekeltek, és táborokat csináltam fiataloknak, tehát a mai napig a legjobb élményem, amikor ilyen iszonyat fáradtan 70 gyerekkel voltam egy hétig, és utána állok a Széll Kálmán téren, bár nekem mindig Moszkva tér marad, és akkor azt érzem, hogy most boldog vagyok. Most nagyon fáradt vagyok, de most boldog vagyok, mert ez a hét csodálatos volt. És tényleg a tanítás az a mai napig nagyon fontos, és azért, mert ugye a drámapedagógiát akkor elvégeztem, mert úgy éreztem, hogy még van bennem felesleges idő, energia ott a színészet mellett a Pesti Magyarban, bár tényleg jó szerepeket játszottam, de mégis ezt éreztem, ezért drámapedagógusként tudtam elkezdeni 2012-ben, hogy én legyek a Pesti Magyar Színi Akadémia vezetője, és ez a mai napig tart, ez 14 éve volt, és azóta én vezettem ezt az intézményt. Egyébként most volt a 60. születésnapja, a Nemzeti Stúdió volt eredetileg a Pesti Magyar Színi Akadémia, és ugye ma így hívják, és ott voltak a stúdiósok is, és együtt ünnepeltük a 60. évfordulót, és 14 évet ebből én vezettem ezt az intézményt.
2: Akkor te mai napig bejársz oda ott a művészbe járón?
3: Nem, mert már nem ott van a Pesti, tehát nagyon, ez is egy hosszú történet. A stúdió azért jött létre, hogy a Nemzetiben statiszták legyenek, de egy nagyon színvonalas, a mai Kossuth-díjasoknak nagyon nagy része és hatalmas művészeknek nagy része ott tanult, ott kezdte el a tanulmányait a stúdióban. Aztán lett ez ugye Pesti Magyar Színi Akadémia, de lassan valahogy ez az együttműködés megszűnt, és állami iskola lett 2016-tól, és most a Budai Gimnázium intézmény egysége, és egy külön épületben vagyunk mi a 9. kerületben, úgyhogy most már nincsen kötődés a színházhoz, csak a neve maradt meg.
2: De neked még van kötődésed a színházhoz? Mert hogy az, hogy igazgatsz egy-két színházat, az egy dolog. Az, hogy foglalkozol drámapedagógiával, az egy másik dolog. De hogyha nem tudom, egy cseresznyis kertet éppen valahol föltennének a színpadra, akkor abban látjuk a Benkő Nórát.
3: Ez egy nehéz kérdés, mindenki kérdezi, hogy nem hiányzik. Tehát, hogy nem hiányzik a színészet, ami az álmod volt. És azt kell mondjam, hogy valahogy az életet én szerintem mindig nagyon összetetten szemléltem. Tehát, hogy nem csak a színészet érdekelt, vagy nem csak a pedagógia, vagy a gyereknevelés, vagy akár a francia nyelv, vagy bármi, hanem ez mind egyben. És tulajdonképpen most, hogy színházat vezetek, most tehát ezek a tudás elemek valahogy összeértek. Tehát tényleg azt gondolom, hogy alkalmas vagyok arra, hogy kiválasszuk közösen a művészeti vezetőmmel együtt a legjobb előadásokat, amiket mi annak gondolunk, és meg is tudjuk hívni a Városmajorba. És hogy tényleg színész, és akár egy kicsit rendezői szemmel is lássam azt, hogy mi történik a színpadon, és őszintén a lelkem mélyében nézek, azért nem hiányzik, mert annyira sok a feladatom, annyira sűrű a tanítás, az akadémia, a Városmajor, a kristály, hogy örülök, hogyha néha kifekszem a napra.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója Benkő Nóra. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Manna Fitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad, illetve a Kristály Színtér igazgatója, minden mellé színész és műsorvezető ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Jó itt lenni!
1: Meg annyi dologról beszélgettünk, a múltaddal, meg a színházzal kapcsolatban, meg a Sinkovics Imrét, meg a Kállai Feri bácsit, meg a Béres Ilonát, stb. Említetted, akikkel együtt játszottál pár évvel, évtizeddel ezelőtt, még az akkori Nemzeti Színházban, most már Magyar Színház, korábbi nem, Pesti Magyar Színház, és akkor gyorsan ugorjunk ki a Városmajorba, és akkor most a különböző tévés megmozdulásokat hagyjuk, mert hogy ahhoz is volt egyébként között műsorvezetőként. Na de hogy egy ilyen sztereotípiából induljunk, és romboljuk le gyorsan. Ilyen urbánus legenda ez szerintem csupán, hogy a Városmajori Szabadtéri Színpad, akkor a belbudai polgárság jár csupán oda, mert azon neki közel van.
2: Hát akkor lerombolom. Egyébként a felmérések alapján tényleg a környező kerületekből jönnek a legtöbben, hiszen közel van, de mindenhonnan is érkeznek. És azt gondolom, hogy ugye én 2020 óta vezetem, most már pont belegondoltam, hogy ez a hetedik évad, vagy a hetedik nyár, amit én szervezek. És azt gondolom, hogy beletettük az emberek fejébe azt, hogy egy olyan minőségi színházat alkotunk itt Budapesten, ami tulajdonképpen hiánypótló, és ezért igenis messzebbről is érkeznek sokan. És azért hiánypótló, nem azért, mert szeretjük magunkról hangoztatni, hanem azért, mert június közepén, végén bezárnak a színházak. És majd október elején nyitnak ki. És aki színházba akar menni, tehát valóban színházba, tehát nem egy koncertre, vagy egy bármilyen zenés történetre, hanem mondjuk egy prózai előadásra, csak hozzánk tud menni a Városmajorba. Ezért nagyon nagy a felelősségünk, hogy milyen előadásokat hozunk. Ez minden évben nagyon nagy fejtörés, és nem úgy működik, hogy ajánlják magukat a színházak, bár ajánlják, de nem úgy, hanem hogy van egy művészeti vezetőm, egy csodás nő, Pere Martoni Krisztina, aki tényleg minden nap színházban ül. Tehát járja a határon túli területeket, a vidéki területeket, a legkisebb társulatokat, tényleg ma például vizsgát fog nézni, és holnap a Nemzetibe megy, holnap után megy a saját kis kocsijával Marosvásárhelyre, aztán Újvidékre, és mindent lát a saját szemével, és nagyon hasonló az ízlésünk, és tényleg olyan előadásokat hív, amiket úgy mondom, hogy büszkén megmutathatunk a közönségnek, akik nem csak budapestiek, de azért főleg budapestiek.
1: Ezek szerint akkor ketten vagytok ebben a bizonyos döntőbizottságban, hogy akkor mi az, ami bekerülhet az adott évadban.
2: Igen, művészileg abszolút mi döntjük ezt el. Ugye kiemelten fontos a Szemle Plus zsűrizett programsorozatunk, amit nyár végén, augusztus végén, szeptember elején szoktunk mindig megszervezni, mert hogy itt három vidék és három határon túli előadás léphet a nagy színpadra, és a Kristály Színtéren kamaradarabok, egy-két fős kamaradarabok vannak, és hát szerencsére nagy harc van, hogy kikerüljön be ebbe a 12 előadásba, és ez természetesen pozitívan mondom ezt a harcot, tehát hogy ez most már egy dicsőség, mert hogy utána mindig szervezünk egy hatalmas gálát, és azon a gálán látszik, hogy mennyire örülnek a díjaknak a díjazottak, de a legfontosabb mégsem a díj és a verseny, mert azért egy művészeti ágban versenyeztetni tulajdonképpen nonsens. De hanem az, hogy komolyan veszi mindenki, és hogy utána találkozunk egymással. Minden egyes előadás után nálunk van fogadás. Ott maradunk hajnalig, beszélgetünk, eszmét cserélünk, és talán ez a legfontosabb, hogy én amikor azért a színházban voltam színésznő, elég keveset láttam abból, hogy mi történik körülöttem. Mindenki a saját burkában él. És hogy felfedeztem olyan műhelyeket itt az elmúlt 7 évadban, amikről nem is hallottam, nem is tudtam, és tényleg fantasztikus csodákat állítanak a színpadra.
1: Majd beszélünk a különböző előadásokról, amik lesznek még, vagy várják majd a közönséget ott nálatok, akár a Városmajorban, akár a Kristály Színtéren, viszont hogyha Szemle Plusz meg verseny, akkor nyilván nem ketten vagytok a döntőbizottságban, mint ahogy egyébként ugye az előadások tekintetében, igen, hanem ott azért szakmai zsűri van, akik majd eldöntik.
2: Igen, minden évben nagyon nagy figyelemmel válogatjuk a zsűrit. Egyébként nagyon fontos számunkra, hogy mindenhonnan jöjjenek. Én megpróbáltam az elmúlt években is valahogy középen állni, de nem úgy, hogy jaj, se itt, se ott, hanem itt is, ott is, olyan szempontból, hogy tényleg művészileg nézni a produkciókat. Ha valaki bárhonnan független ilyen oldal, olyan oldal, és reméljük egy idővel nem lesznek oldalak, tényleg minőséget hoz létre, akkor azt meghívom. És ha persze, akkor, hogyha műszakilag meg tudom hívni, és ha anyagilag ki tudom fizetni. Ezért itt voltak problémák az elmúlt időszakban.
1: Olyan is volt, hogy jövünk, mi fizetünk, csak hadd legyünk ott.
2: Nem, olyan nem volt, de olyan volt, hogy pályáztam azért határon túli történetekre, és általában nem kaptam egy fillért se, de ez legyen a múlt, és nézzünk előre. Én azt gondolom, hogy mindig az ügyek a fontosak, és ez nekünk egy nagyon fontos ügy. Egyébként még egy ügyet szeretnék mindenképpen, ha elhangozna idén a Kultúra mindenkié szlogennel, vagy hát nem is szlogen, egy nagyon fontos mondattal egy olyan ügyet

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatónője Benkő Nóra ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
2: Hello!
1: Piros ruhában vagy, úgyhogy akár bárónő is lehetnél, ha nem Lili. Ez már úgyis elmúlt nálatok.
2: Igen, ez most vasárnap volt a Lili Báronő Kecskemétről, Béres Attila rendezésében. Nagyon fantasztikus előadás.
1: Nézzünk előre. Hát kicsivel távolabb áll a Lili Báronőtől, de Mrs. Lipton elég jó teákat csinál itt ott néha.
2: Igen, az Olai produkcióval egyébként évek óta szoros az együttműködésünk, és idén kétszer is jön a Csengetett Milord előadás. Egyébként már majdnem telt ez, úgyhogy ha valaki még nagyon szemfüles, talán egy-két jegyet elkap, és Agatha Christie Éjfél tájt című írása is, és nagyon szeretjük ezt a csapatot, de egyébként kiemelném a saját idei saját produkciónkat, vagy hát koprodukciónkat, a Loop Színházi Társulással, ez az Emberek, Helyek és Dolgok című előadás, ami egyébként a függőségekről szól, egy színésznőről, aki hirtelen rádöbben, hogy már nem is tudja, hogy mi a valóság és mi a képzelet, mert annyira a függőségek mámorában él. Lovas Rozi játsza, és Udvaros Dorottyával a főszerepben, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a produkció július elején egy nagyon fontos állomás lesz a mi együttműködésünkben, mert egyébként évek óta hívjuk a Loop előadásait.
1: Erre a későbbiekben pont rákérdeztem volna méghozzá olyan felvezetésre, hogy említetted, hogy amióta igazgatónőként dolgozol, azóta rácsodálkozol, hogy milyen sok ilyen független vagy szabad társulás létezik. És hát ugye ők is pont ebbe a kategóriába tartoznak, és úgy van ez összekötve nálatok, vagy úgy kötöttétek össze, hogy ne germanizáljak, hogy egyébként ti olyan színház vagytok, hogy nem csak befogadó színház vagytok, nem csak hívtok előadásokat, hanem vannak saját előadások is, és ez pont az. Ezen kívül lesz még valami saját?
2: Évente általában, hát így ennyit tudunk megengedni, hogy saját produkciónk legyen, általában egy, s a kiemelt saját, tavaly kettő volt, de idén ez lesz. Ez egy nagyon fontos közös együttműködés. Egyébként pedig tényleg a Szemle Pluszról már beszéltem, de nagyon fontos, hogy nekünk az évadon belül egy svédasztalt kell a nézőknek adnunk. Egy nagyon minőségű svédasztalt, mert ugye az anyagi korlátaink, ugye nem tudunk mindenkit meghívni. Tehát nagyon fontos, hogy kiket hívunk meg, és vannak koncertjeink, Lovasi jön például, vagy...
1: Az összes kérdésemet, fel nem tett kérdésemet megválaszolod.
2: Bocsánat, a Begrecsor, stb. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokan. Tényleg szuperebb koncertjeink vannak, de ezek általában koncertszínházak, mert azért vigyázunk a lakosságra, akik körülöttünk vannak, és nem biztos, hogy rockzenét szeretnének hallgatni. Egyébként pedig a színház a főlábunk, tehát a színházi előadások. Itt azért nyári szórakozásként nagyon súlyos darabokat inkább a szemlébe tesszünk, mert sokan azért egy könnyed csillagos égbolt alatti szórakozásra vágynak, és mi megpróbáljuk azért a könnyedséget és a tartalmas összekapcsolni, tehát hogy ne csak az legyen, amiközben csodálatos, ha az ember szórakozik, de hogy mégiscsak legyen valami, amit elviszünk magunkkal haza. És egyébként vannak stand-up esténk. A stand-up esténk azok olyanok, hogy egy ember áll a színpadon, és 800 ember nézi, ami hihetetlen számomra, például most volt Steiger Bart Krisztián a Generációkról, vagy Csányi Vilmos csodálatos előadásra, de jön Mérő László, vagy jön hozzánk ugye az Egy életem produkcióval Csúlya Imre, és egy másik ilyen Egy életem produkcióval Szinetár Dóra, és hogy egy ember áll a színpadon és izgalmas. Tehát, hogy nem kell minden áron egy hatalmas csinadattal ahhoz, hogy lekösse a figyelmet. Úgyhogy ez is egy fontos lábunk. Egyébként a Duman Színházzal, akik szintén ugye stand-uposokkal, a Bödöcs, Ráskó, Eszter, Hatházi, tehát, hogy ők is folyamatosan jönnek hozzánk, már 5 éve, 6 éve állandó partnereink, és nagyon fontos a gyerekláb is. Halász Judit nélkül nincs Városmagyari Szabadtéri Színpad semmelyik nyáron, de most a Piros Esernyő is jön Szentendréről, Presser zenéjével, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy csodálatos családi esemény lehet. Úgyhogy nagyon sok lábon állunk, és tánc is van nálunk, mert a Szegedi Kortásból lett az Isteni Színjátékkal jön hozzánk, és mindegyik etapot, tehát a Poklót, a Purgatóriumot és a Paradicsomot más koreográfus koreografálta, úgyhogy ez izgalmas lesz nagyon.
1: Vannak tehát egyszemélyes előadások, vannak saját előadások, meghívott vendégelőadások, és szinte minden műfajt említettél, ami a színházba befér, egy közszínházba befér, vagy egy szabadtéri színházba. Egyet nem említettél. Komolyabb zenei irányba elmegy a Városmajori szabadtéri színpad. Úgy értem, hogy például egy Traviátát, egy Don Carlost, egy akármit be tud-e fogadni, vagy akar-e befogadni a Városmajori szabadtéri színpad?
2: Volt már rá példa, tehát az elmúlt 6 évben abszolút volt, komoly zenei koncertünk is, és opera is, de az, az igazság, hogy erre már van más hely Budapesten, például a Margit-sziget, tehát azt gondolom, hogy nekünk azt a piaci hiányt kell kitöltenünk, ami igazából máshol nincs, és azért mondtam a prózai színházat, és a színházat, és a stand-up esteket, mert ezek 3000 fő előtt nem élnek meg. Viszont nálunk a 770 fő előtt még abszolút működhetnek, meg hát vigyázzunk azért a környező lakóknak az érzékenységére, hogy ne minden este zenés legyen, mert azért ott laknak, és nagyon köszönöm nekik, hogy mondjuk 10-szer egy nyáron ezt így elfogadják, de azért minden este nem lehetne zenés műfaj.
1: Ott ülnék kint a teraszon egy pohár üdítővel.
2: És ingyen hallgatnád.
1: Körülbelül. Ráadásul ezekben a melegekben egy fürdőgatyában, és akkor nézd, meg így is lehet színházba járni.
2: Igen.
1: Ja, mennyire néztek előre, vagy mennyire szerveztek előre? Lehet, hogy így pontosabb a kérdés. Mert az, hogy bekerülnek a meghívott előadások, az egy dolog, na de hát őket gondolom, hogy már egy fél évvel, egy háromnegyed évvel korábban le kell szervezni, le kell egyeztetni. Tehát, hogy most itt ülünk, mindjárt július van, de ti, ha nem is most, de gondolom, hogy már augusztusban a következő évadot tervezitek.
2: Én imádom azt a kérdést, hogy ti mit csináltok télen? Hát ezt. Egyébként Pere Martoni Krisztina már járja, igen, tehát, hogy az összes fesztiválon ott van, az Ördögkatlanon, az Oszton, a mindegyik fesztiválon ott van, egész nyáron ahova tud, megy, és néz, és aztán utána ősztől is természetesen. Nagyon fontos, hogy mindig friss előadásokat hívunk. Tehát figyelünk arra, hogy nem 10 éves produkciókat, hanem, hogy mindig a friss repertoárból próbálunk válogatni, és igen, előre nézünk, a saját produkcióinknál már a tárgyalásokat folytatunk a jövő évi saját produkciónkról, illetve erről van 5 éves tervünk, hogy kikkel szeretnénk együttműködni. Általában azokkal az alkotókkal, akikről azt gondoljuk, hogy meg tudják termékenyíteni tényleg a magyar színház életet, és ezek nem ilyen nagy felengzős szavak, és mindig azt szokták mondani, hogy ez szubjektív. Azért ez nem szubjektív, amikor az ember érzi, hogy mind a lelkére, mind az agyára hat egy előadás, hogy ez mennyire innovatív, hogy ez mennyire aktuális, hogy ez mennyire akár hatásos, és nem egy múzeális történet, hogy ismételten századszor elővesszük a cseresznyéskertet, hogy visszautalja. Egyébként azt is jól meg lehet csinálni.
1: Egy legeslegutolsó kérdés a végére, Nóri, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. A Kristály Színtér és a Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatója vagy, vagyis neked a nyarad munkával telik, amíg mások, nem tudom, hűsölnek a Császárkomjádi úszodában, addig te ott vagy kint, és akkor szervezel előadásokat, nézel, stb. Stb. Vagyis neked a pihenés az majd szeptember végén, október elején, addig meg meló.
2: Igen, ez így van. 1-2 napra tudok csak elszökni, én már 7. nyaram ilyen, de ezért ezt nagyon élvezem. De például elmentem tavasszal Vietnámba egy bő 2 hétre, tehát ilyeneket csinálok akkor, amikor éppen nincsen évad, és akkor megpróbálom bepotolni azt, ami nyáron elmarad.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness, amiben most a mai programajánló cseppek következnek Fekete Lacitól, aki már itt van a stúdióban. Már amit hoztál, szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ha kedd, akkor könyvajánlat, és hát a mai csepp az Almási Petrától jön. Ez a Gombászok naplója, jegyzetek 200 ehető gombához című könyv. Ugye a gombászás Magyarországon régre nyúló hagyomány, gazdag természeti értékeinknek és egyedülálló oktatási rendszerünknek köszönhetően ma is sokan gyűjtenek vadon termő ehető gombákat, és ez a napló, hogy mondjam, több mint 200 hazai ehető faj felfedezéséhez kínál hasznos mankót, úgyhogy ajánlanám mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszönjük!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Lóbenvej Norbert kulturális szervezővel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatójával, Benkő Nórával beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.
1: Itt egy újabb óra.
2: Ki

Petőfi Rádió minden magyar, és ez benne a Nemzeti Dal Fekete Lacival, vadonatúj zenével jelentkezett pár hete a Hogyan tudnék élni nélküled című közönség kedvenc film csapata, amit a Kuplung zenekarnak köszönhetünk. Az újdonság címe Nyomod a gázt, amit Marics Peti és Szabó Zé készített el. Az új zenét az alkotók a nyár rock and roll slágerének szánták. A Nyomod a gázhoz egyébként egy remek videóklip is készült, amit eddig már több százezren lát. És hallottak. Én ezt is ajánlom mindenkinek, itt a Petőfin, pedig a zene érkezik.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Nemzeti Dal Fekete Lacival. Most a Follow the Flow újdonsága következik, a Szívrabló. A csapatból BLR csak így nyilatkozott a dalról egy interjúban. Valahol a Szívrabló története is erről szól, arról, amikor valaki azt hiszi, hogy megtalálta a kapcsolódást, a közelséget, vagy akár a szerelmet, majd rájön, hogy az egész csak egy rövid ideig tartó káprázat volt. Érdekes módon a dal témája és a klip készítési technikája végül ugyanoda érkezett meg. Arra a kérdésre, hogy mi a valódi, és mi az, amiben csak hinni szeretnénk. Érdekes módon a dal témája és a klip készítési technikája végül ugyanoda érkezett meg. Arra a kérdésre keresi a választ ugyanis, hogy mi a valódi, és mi az, amiben csak hinni szeretnénk. Itt a Petőfin, most tehát szól a Follow the Flow újdonsága, a Szív.

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Nemzeti Dal, én Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal is megtelt a kis előkészítő stúdió. Vendégem Lovas Márton és Krokovai Ábel, a Balkán VIP-ből köszöntelek titeket ismét.
1: Sziasztok!
2: Mi is mindenkit köszöntünk, köszönöm a lehetőséget, hogy újra itt lehetünk.
0: Itt van az újdonság, a szabadabb, meg is hallgattuk a műsor előtt, nagyon-nagyon tetszik, a klip is zseniális, majd megbeszéljük a kis papírhajók történetét, viszont még mielőtt erre rátérünk, hogy indult el az év, hogy telik a nyár nektek? Meséljetek egy kicsit.
1: Elég komolyan elindult a nyári szezon, szerencsére. Ez a második nyári szezonunk, vagy évünk, hogy fellépünk, úgyhogy már meglátogattunk pár színpadot, voltunk vidéken egy ilyen kis mini turnén, és most pedig dübörög a nyár, itt készülünk a nagyobb dobásokra majd.
0: Ezt majd még az interjú végén mindenképpen megbeszéljük. Na hát, itt van a szabadabb. Mély jelentése van, remek klip is készült hozzá, sokat mondó, de hát átadom nektek a szót, meséljetek egy kicsit a készülésről, inspirációról, stb.
2: Amúgy szerintem ez a leghosszabb ideje készülő zenénk, mert kb. 2 éve kezdtük el, nagyon sok tehetséges zenészt is behívtunk élő hangszerelés szinten, Kun Bálint és a Karzon Komából nála is voltunk, gitárosunk André Balázs, fúvósunk, trombita szinten, Gál Barnabás, a dobosunk is játszott fel Vörös Áron, úgyhogy így rengeteg emberen ment át, és a szövegileg is amúgy április 12 után volt az, hogy azt mondtuk, hogy fú, egy közhangulatban érzünk egy akkora változást, hogy lehet ezt kéne megfogni akár nem nagyon direkt, hanem akár indirekt képekkel is, hogy tudjon egy ilyen akár örök zöld sláger lenni, és ne csak így nagyon korszakos. Pláne ugye szar az élet után úgy voltunk vele, hogy nem akarunk nagyon-nagyon direktbe rámenni, hanem megfogni csak ezt a nyári vibe-ot és a hangzásvilága meg szöveggel. És akkor ott átírtuk igazából egy ilyen hónap alatt, mert már megvoltunk egy teljes zenével, teljesen más szöveggel kb. Úgyhogy nagyon sok változás volt, én rengetegszer voltam szerintem stroke közeli állapotban, vagy ütöttem egy falat be, konkrétan a stúdiómban fal be van ütve egy ponton, annyira feledeges tett ez a zene már engem, így 2 év alatt, mert annyiszor próbáltuk változtatni, és ezek így kellenek, tudjuk, de hála zenek megérte most is, hogy áttörni szó szerint így a falakat.
0: Mivel egészítenéd ki, uram?
1: Fúja, hát egy érdekes alkotó folyamat volt, nagyon sokszor újra gondoltuk, és ami szerencsére végül így beéreztük ezt a dolgot, ami ott volt a levegőben, egy kollektíva így itthon ezt az ilyen felszabadult érzést, és akkor ezt nem tudom, jártuk körbe, és így született meg végül a dalocska. Aztán pedig, ami ennek a következő lépése volt, hogy e köré így építsünk egy ilyen kis vizuális kampányt, meg egy ilyen kis marketinget, úgyhogy itt jutott eszünkbe, hogy valami szimbolikát keressünk ehhez a dalhoz, vagy magához a szabadsághoz, és akkor itt merült fel a papírcsónak, mint ilyen kis szimbolika, talán így az elengedés, vagy így a papírcsónaknak a vízre helyezése, és egy valamilyen új korszaknak így a megnyitása, nem tudom, alatt volt ez az ötlet. Yes.
0: Na most a végén egy papírhajó kerül a vízre, ha jól emlékszem, de az egész klipben hajtogattok.
2: Igen.
0: Több hajó is készült.
2: Igazából a klipnek a legvége ugye az, hogy ott egyébként az a vicces, hogy hévízen forgattuk le az egészet.
0: Akartam is kérdezni.
2: Tök messzire lementünk, kineztünk egy helyet, utaztunk, végül dugóval együtt egy ilyen 5,5 órát, hogy leérünk oda, tehát ilyen totál káó, és leérünk, és én télen néztem meg még azt a helyszínt, ahol forgattunk volna, de az egészet benőtt a nádas, úgyhogy teljesen feleslegesen mentünk le oda, kb. Alig látszott a patak, sőt, ott nem is kerültek, tehát a vízre helyezett hajócska jelenetek, azok nem ott voltak, hanem egy nap a klip előtt lementünk ide a Duna Arena mellé a Rákos patakhoz, és ott forgattuk le, és annyira behúztuk a fókusz, hogy úgy tűnjön, mintha zöld terület venné körbe, de amúgy mi ott álltunk az ilyen legilyen urbánusabb részeken, ahol így mondtam, megy át felett az autópályába vezető, meg ilyen kb, és így ott forgattuk le. És a végén volt az, hogy ott egyesülnek a hajók, de igen, ott is úgy volt, hogy ilyen először egy kerül rá, és a végén az utolsó ilyen fél percben van ott egy olyan párvágás, hogy egy ilyen 10-20 hajó, hogy már folyik együtt a Dunába, és akkor technikailag így ezt találtuk ki, hogyha bele akarjuk magyarázni utólag, hogy mondjuk a természet, tehát mondjuk vidékről kezdett el a hajónak a vándorlása, és akkor onnan pedig így egyre többen összeálltunk, és végül ugye a fővárosból, hogy a Dunába bele ment egy a befolyáson keresztül, és akkor így van egy szimbolikusan egybefogva kb.
0: Nagyon-nagyon jó az ötlet. Rátérünk a koncertekre, még egy zárójel. Van a klipben egy fekete, dupladekkes, régi magnó. Én ezeket imádom. Nagyon jó volt, hogy benne van. Na de nyáron hogy néz ki a fesztivál szezon? Itt beszéltük mikrofonon kívül, hogy lesznek bőven dolgok. Meséljetek.
1: Igen, 2 nagyon izgalmas lépcsőfokot, koncertet kell megemlítenünk, ha erről beszélünk. Leszünk a Budapest Parkban, Méringer Marcinak fogunk nyitni a koncertjén. Ikonikus nap lesz, már ezzel készülünk.
2: És aznap lesz a születésnapod.
1: Ja igen, aznap lesz a születésnapom, úgyhogy nem tudom, hogy mentálisan ezt hogyan fogom tudni feldolgozni. Főleg, hogy másnap, 17-én pedig a Plázson nyitunk a Follow the Flow-nak, úgyhogy ez lesz talán a két legerősebb nap a nyáron, de ezen kívül amúgy ott leszünk a Művészetek Völgyén, Strandfesztiválon, Szigeten is.
2: Izgrász.
1: És még egy-két helyen.
0: Nagyon beindult azt a mindenit. Hát gratulálok.
2: Lekopogjuk, maradjon is így.
0: Úgy legyen. Hát nagyon sok időt, kitartást nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok ismét a műsorban. Szokásos módon bármi jelenik meg, gyertek majd vissza.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.
0: Itt a Petőfin zenél nekünk a Balkán VIP, ez a Szabadabb, itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Nemzeti Dal szól, amiben most a Galaxisok újdonsága következik. A csapat frontemberével, Szabó Benedekkel készült teljes beszélgetésemet a holnapi Vándorbotban hallhatod, most azonban itt egy részlet, ami a Változatok a krokodil farkára című darról szól.
1: Na és akkor most vizsgáljuk meg a zenei anyag másik részét. Változatok a krokodil farkára. Na hát akkor nem szoktam ilyet kérdezni, de kezdjük a címmel.
2: Jó, hogy beszélünk erről a számról, mert az az igazság, hogyha szabad ilyet mondani, hogy a két szám közül egy kicsit még ezt jobban is szeretem. Azt nem tartom hibának, hogy valaki elsőre nem érti, hogy miért ez a címe, mert egy viszonylag obskurus ihletése van. Gyerekkoromban nagyon szerettem egy skandináv ifjúsági regényt, az volt a cím, hogy Thomas Linupeg, azt hiszem, hogy Helyő Mandnak hívták a szerzőt, bár a kiejtésben nem lennék biztos. És Thomas Linupeg egy maja nevű lány miatt szomorkodott mindig, és azt hiszem, hogy úgy kezdődik a regény, hogy egy gumikrokodil farkán ücsörög. És, vagy ücsörögnek ketten, és éppen szakítanak. És ez egy ilyen nagyon, nagyon furcsa, nagyon melankolikus, nagyon skandináv, de közben nagyon átélhető hangulat, ami valamiért újra és újra felmerült bennem, mint gyerekkori emlék, és ez a szám, ez, amikor ugye megírtam ezt a számot, és ez tulajdonképpen elindul egy ilyen gondolatfolyamként, valamiből elindul, és nagyon messzire jut, akkor eszembe jutott ez a kép, hogy Thomas Linupeg és Maja ott ülnek a gumikrokodil farkán, és minden a cím.
1: Óriási. Na hát ehhez egyébként terveztek-e, vagy tervezel-e valamilyen képi anyagot?
2: Én nagyon szeretnék ehhez is klipet forgatni, de nem tudom, hogy ez megtörténik-e, mert ez mindig attól függ, hogy éppen ki ér rá, vagy hogy nekem van-e kedvem, de nem kizárt egyébként, hogy ezen a nyáron még lesz ehhez is egy klip, mert azt érzem egy kicsit, hogy ugye ez egy klasszikus kislemez, mint réges-régen, hogy két szám van rajta, A és B oldal, mind a kettő rajta lesz egyébként majd a nagylemezen, de hogy egy kicsit, mivel a létezemhez készült klip egy kicsit elsikkadt a második szám, ezért lehet, hogy szeretném még ezt, szeretnék ráerősíteni majd valamikor a nyáron egy klippel.
0: Na hát ennyi felvezetés után most tehát következik a Galaxisok újdonsága itt a Petőfin, ez a Változatok a krokodil

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ahogy az lenni szokott, ezúttal sem vagyok egyedül. Telefonon itt van velem Kaiser Péter, az Imágó Mundiból. Köszöntelek, szia Peti!
1: Sziasztok!
0: Itt van az újdonság tőletek, a káosz. Viszont még mielőtt erre rátérünk, egy kicsit kérlek, mesélj az évről, zenei fronton hogy álltok, mert azért volt itt lemez, és már itt a kis lemez, ami ugye a káoszt takarja. Mesélj egy kicsit az évről, mielőtt a dalt megvizsgáljuk.
1: Hát igen, egyébként egész sok helyre sikerült ennek az albumnak hála eljutni. Pont a mai nap jelentettük be, hogy a Sziget Fesztiválon is ott leszünk, úgyhogy wow, azt is már nagyon várjuk. De egyébként meg nagyon-nagyon élvezzük ezt az albumnak az előadását, és hál' Istennek a hallgatóknak is tetszik, úgyhogy elégedettek lehetünk szerintem ezzel az albummal.
0: Na mesélj egy kicsit akkor a káoszról, vizsgáljuk meg, inspiráció mi volt?
1: Hát egyébként most egy kicsit máshogy álltam hozzá a dalhoz, általában ugye csak egy gitár témával indított, most viszont nagyon volt egy sorozat, ami engem nagyon megfogott, egy képi világ, és arra szerettem volna mindenképpen valami zenét írni, és ezt sikerült összehozni. Hát valahogy így a stresszes helyzetekből való kiszakadást, ilyen megnyugvást próbálta nekem, vagy így ezt hozta, ezt a világot, és erre íródott igazából az egész szöveg is, meg a képi világ is, amit aztán a videóklipben is megpróbáltunk megjeleníteni.
0: Pont ezt akartam kérdezni, egyébként saját élményekből építkeztél? Történt valami, vagy valamit fel kellett dolgozni?
1: Hát általában persze vannak mindenféle helyzetek, amikben az emberem azért stresszes tud lenni, viszont nálam ez általában úgy néz ki, hogyha van valami ilyesmi szituáció, akkor szeretek egy kicsit a saját fejembe egy kicsit elszakadni, így a valóságtól így kiszakadni belőle, és általában nekem az elhozza az ilyen megnyugvásokat, úgyhogy ez igazából teljesen egy ilyen saját élmény volt. Ezt próbáltam a szövegvilágban, viszont ugye nagyobb befolyásolta ez a sorozat, ami engem nagyon megmozgatott, és ez egy ilyen szerelmi szituáció megint csak, úgyhogy ezt hozta most ez a zene is.
0: Azt a mindenit. Na még mielőtt meghallgatjuk a dalt itt a Petőfin, egy kicsit mesélj nekem akkor a fesztivál szezonról, mondtad, hogy azért lesznek itt dolgok, mesélj egy kicsit.
1: Igen, hát igazából most kezdtük el így a nagy fesztivál szezont így megnyitni az évbe, ugye voltunk most a Fishing on Orphan, ami egy hatalmas élmény volt, illetve voltunk a Berekfesten, most egy kicsit megnyugszunk, úgyhogy most nem lesznek fesztiválok, hogy is hát lesz még egy júliusban, azt is nagyon várjuk Szlovákiában, ugye a Gombaszök Fesztivál, aztán majd legközelebb pedig a Sziget Fesztiválon találkozhatunk a hallgatókkal, úgyhogy nagyon várjuk végül is, aztán meg majd augusztusban a színen fogunk zárni, hogyha minden igaz, úgyhogy készülünk.
0: Hát lesz itt minden, Peti, akkor további sok erőt, időt, kitartást. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, bármi jelenik meg, majd várunk téged.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Szia, szia! Itt a Petőfin zenél nekünk, tehát az Imágó Mundi, ezt tőlük a káosz, fogad sok szeretettel!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában ez volt a nemzeti dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Ez volt a Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csötesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megvan minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találatkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet. Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jól, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll. Kell a tánc, meg kell a buli, hogy a fejedben oldódjon fel a ramazuri. Jött egy felhő, meg Budapest várat, a

0: az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázzasz magadra, és úgy vigyázzasz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: Petőfi Rádió.
2: Kultúrfitness, Sunny Rolanddal.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni. Mondanám, hogy a popzene világában, de ez valami távol áll a valóságtól, mert hogy a soul és a gospel kerül középpontba a következő egy órában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Magyarország a kapella zenei életének egyik meghatározó alakja, Bojki Balázs, illetve az egyik fia, Dávid. Köszöntelek benneteket.
2: Mi is köszöntünk benneteket, hallgatókat és
3: téged is. Itt lehetünk.
1: Dávid, kezdjük veled, aztán majd fog édesapa beszélni. Nyilván ő, gondolom, többet szeret és tud, mint amit te szoktál, de ezt majd helyre teszed, ezt a mondatot.
2: Honnan tudtad, hogy az édesapja vagyok? Szóval sokkal fiatalabbnak.
1: Hasonlítotok egymásra. A popzenét említettem. Téged ez nem érdekel sosem, hanem elindulok apa útján.
3: Hát egyébként nem skatuljázzuk be így magunkat soha. Tehát nekünk a gospel az nem azt jelenti, hogy nagy kórus és üvöltünk ezerrel, hanem a tartalomról szól elsősorban, és rengetegféle műfajban dolgozunk. Tehát csak most csináltunk egy csomó saját dalt, és van köztük, ez a tipikus soul, van közt egy jazz, egy szágitáros, majdnem countryt is raktunk rá,
1: igen, igen.
3: De popos számok is ilyen egészen modern, szóval ezért ez nem úgy egy választás, ahogy te mondod, hanem ez működik párhuzamosan.
1: És akkor folytassuk ezzel gyorsan, Balázs, fordulok hozzád, hogyha arra gondolok, hogy gospel, és arra gondolok, hogy akkor Oh Happy Day, akkor az pop.
2: Hát, ha arra gondolsz, hogy Oh Happy Day, akkor az a legtradicionálisabb.
1: Igen,
2: gospelből indult, aztán fölnyalábolt a mindenki, és aztán lett belőle a mainstreamben egy nagyon, tehát egy ikonikus, az Apáca Show, Seekereknek az egyik ikonikus nótája, meg történése. Nincs olyan gospel kórus vagy zenekar formáció, aki mondjuk ezt ne énekelte volna koncerten valaha. Nem minimum egyszer valaki már. De hát általában azzal szoktak befejeződni a gospel koncertek, mint a csavart fel a szönyeget a rock and rollba. Itt nálunk azzal indul, vagy az a himnusz, az Oh Happy Day szintén így hozzánőtt a gospelhez. Tényleg az a legfontosabb ebben a történetben, hogy a soul és a gospel zene az tartalmilag, elsősorban tartalmilag köteleződik el az öremüzenet mellett, tehát evangéliumi, de közben iszonyat mennyiségű zenei stílust, tehát influenzálódik ebbe bele, tehát a jazz, blues, soul, és egy csomó, az elektronikus zené minden szóba jöhet. Az más kérdés, hogy autentikusan akik és ahol ezt játsszák, általában az autentikus fekete közösségek, akik a spirituálék világából indultak, még ugye a 17. 18. századi gospel, rabszolgasság, stb. Tehát, hogy onnan ered, és aztán ebben mindig benne van persze egy réteg, aki ezt inkább nem csak mint alkalmazott zene a bulizásra, vagy egy tánczene, hanem sokkal inkább egy táplálék, egy szellemi táplálék is egyben.
1: És valami ilyesmire szerettem volna utalni a következő kérdéssel, hogyha megfordítom az egészet a mai zenék világából, a mai popdalok világából veszem, akkor lényegében minden is tartalmaz nyomokban kicsi soul-t vagy gospelt.
2: Hú, erre most nem merek. Igen, nem válaszolni, de
1: jó, nem minden, de hogy azért, ha vesszük az amerikai legnagyobb sztároknak a zenét, és hogyha Beyoncé-ra gondolok például, akkor az ő zenében nyugodtan felfedezhetjük ezeket, amiket az imént említettél, adnak az alapjait.
2: Ugye Amerikában, vagy az angol száz rockzene az megint egy másik út, de Amerikában nincs olyan ember, aki valamilyen, tehát 99,9%-ban azért hétvégén, vasárnap elmegy valahova, valamilyen churchbe. Majdnem mindenki. Tényleg, tehát nem nagyon vannak emberek, akik így, én ateista és elkerülöm az összes ilyen szellemi közösséget, mennek. Ott ez van, ebben ülnek föl. Volt szerencsém dolgozni olyan ikonikus szerzőnek, aki az Elvisnek az albumaira írt dalokat, Ira Stanfield, és a Johnny Cash-sel dolgoztunk egy albumon Amerikában a tesóimmal, és ott az egész gárda, akik ez az Elvis irányzatot hozták, meg ezek csorták a templomokból a zenét.
1: Hát tehát ő is azzal, hogy azzal is lett híres, az Elvis is,
2: igen. Így van. Tehát, hogy ő próbálta, a pop zene az gyakorlatilag szerintem a valamilyen szinten kasztrált, vagy kicsit átoperált istentiszteleti forma. Ebből lett a show business, hogy ők félreértelmezték azt, hogy ott áll a pásztor meg a nyáj, és akkor követi a nép, amit a pásztor mond, ugye preacher, és akkor jön a válasz a közönségnek. Stb. Mi a gospelben tök tipik. És akkor ez lett egy kicsit félreértelmezve, hogy a pásztor az nem magát imádatja éppen, hanem ő csak egy közvetítő, És akkor ebbe belegondoltak, hogy mi lenne, ha én lennék ott, és mi lenne, ha ők nekem mondanák, hogy hú, yeah. És tehát gyakorlatilag egész show business az erre épül.
1: És hogyha visszautalok még az amerikai kultúrára és a filmek világára, és amit az imént említettél, hogy áll a lelki pásztor, olyan egyébként manapság még létezik, amiket szoktunk látni, vagy láttunk a filmekben, hogy akkor tényleg ezek a gaspelek ugyanígy megjelennek
2: Amerikában. Durvánban, olyan durván, tényleg? Hogy elképzelni nem tudod. Tehát, hogy ma már ez iszonyatosan olyan szinten föl van fejlesztve, de simán elmehetsz Orlandóba, tehát lemész, mondjad már, mi ez, délre, és Florida, vagy New Orleans, és elmész vasárnap délelőtt, és simán belekerülsz egy ilyen western film jelenetbe, ahol ilyen oak tree, mindenhol ezek a ilyen pókhálós fák, és akkor kijön ilyen trikós bácsi, bemész, és akkor valaki ül egy ilyen nagyon-nagyon hamis villanyorgonánál, és akkor közben a fekete közösség meg tiszta erőből nyomja, és mondom, ennek vannak ilyen upgrade-elt verziói, a legmodernebbekig. Tehát ilyen például ma Kirk Franklin, vele is volt szerencsém dolgozni, és tehát már túl a 20. Grammy-díjon van a csávó, és gyakorlatilag olyan sót nyom, amit szerintem még a popzenében is nagyon kevesen érnek utol.
1: A globalizációval, meg az utazás könnyebbé válásával, meg a különböző kultúrák terjedésével, ezek a bizonyos helyzetek, szituációk, amiket az imént említettél, csak Amerikában fordulnak elő, vagy hogyha valaki ilyennel szeretne élőben találkozni, elég, hogyha nem tudom, Franciaországig, meg Csehország, akármit említhetek, mert hogy most már Európában is vannak ilyenek, vagy ez csak ilyen, nem tudom, képzett nekem, hogy akkor nem kell Amerikáig menni.
2: Nagyon nem kell Amerikáig menni, olyannyira nem kell, hogy van egy olyan növendékem, a Debreceni Egyetemen tanítok, és a Könnyűzene Intézetben az egyik srác, fiatalember, akivel dolgoztam most nemrég onnan, az pont egy Budapesten egy fekete közösségben kérték föl zongorázni billentyűsnek, hát ott nyomják, ami a csövön kifér. Tehát, hogy van, Budapesten is vannak ilyen csörcsök, ahol el lehet menni, és elég, de hát nyilván Amerikában vannak azok az autentik, illetve ott az a helyzet, hogy ha bemész vasárnap délelőtt valahova, akkor biztos, hogy egy 3-4 Grammy díjot van a színpadon az oltárnál. És nem mint ilyen díjas oda kirakva, hanem az emberek hordozzák magukban ezt, úgyhogy ez nagyon ritka, hogy valaki ott nem játszotta a Phil Collins zenekarába, vagy a Madonna, vagy nem tudom, tehát, hogy igen, ott ez egy ilyen komoly force.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bojki Balázs és Bojki Dávid, mindketten énekesek, zenészek, előadó művészek. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bojki Balázs és az egyik fia, Dávid ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jól jöttetek.
3: Sziasztok. Mi is titeket és a hallgatókat köszönjük.
2: Énekesek, zenészek, előadó művészek vagytok az elmúlt szűk negyed órában. Már arról beszéltünk, hogy akkor a soul és a gospel, hogy van jelen a mai műfajokban, meg hogy alakult ki. És akkor még mielőtt az aktualitásról beszélnénk, ami egyébként az oltári srácok, amihez valahogy közel keveredtetek. Azelőtt, Dávid, nézek rád, te csupán annyi vagy ebben a családi vállalkozásban, hogy a B4 egyik tagja?
4: Hát így indult.
3: Csupán az egyébként elég.
4: Igen, így zavarosan kavarolnak bennem a gondolatok, mert hogy a családi vállalkozásban csupán végül is csak egy tag vagyok az egyik tesó a négy közül, és csupán egy zenekari tag, de hogy ez nekünk annyit jelent, hogy ez a csupán szócska olyan furcsa előtte. De egyébként így kezdődik, hogy énekelünk, vokálozunk, aztán hát nőjük ki magunkat, és egyre többet teszünk hozzá. Most nagyon sokat dolgoztunk az oltári srácokkal, írjuk a kórusnak a vokálokat, aranzsálunk. Ez most már közös munka, kőkeményen.
2: Most az van, hogyha valaki akármilyen családban, művész családban, vagy nem biztos, hogy művész családban, tudományos családban, tök mindegy, vagy azzal foglalkoznak a szülők, születik, akkor kettő lehetőség van. Nem fogom azt csinálni, mint a szülő. A másik pedig az, hogy szépen lassan beivódik a bőrrel, és ő is azt szeretne lenni. Neked nem volt ilyen lázadó korszak, hogy én énekelni nem fogok?
4: Nem, mindig ugyanazt a példát hozzuk ilyenkor. Gyerekkorunkba ülünk a gyerekszobában, legózunk, és közben mit csinálunk? Énekelünk. Természetesen azonnal magunkba szívtuk ezt az egészet.
3: Eljátszották a apáékat.
4: Igen, ezt szoktuk, hogy két opciónk volt. Nem az, hogy zenéljünk, vagy ne zenéljünk, hanem hogy megbolondulunk a zenétől, mert apa egész nap stúdiózik otthon, és váltják egymást a zenészek, vagy mi is énekelünk velük együtt, csak a legós doboz mellett, és akkor az utóbbit választottuk, tehát beivódott automatikusan. Volt egy sztori, hogy mentünk a koncertekre mindig, és hát annyira hozzászoktunk az egészhez, hogy legkisebb öcsénk, Máté, elaludt a koncerten.
3: De úgy, hogy felléptetek a koncerten.
4: Igen, igen, tehát fellépőként voltunk ott a koncerten.
3: Meglátogatjuk
4: hát, ez semmi extra, hozzá vagyunk szokva. Máté backstage-ben úgy döntött, hogy alszik egyet, és elfelejtett feljönni a fináléra. Ilyen hasonlók, szóval ez nekünk jött természetesen. Ilyen kérdés sose volt, hogy most zenéljünk-e, vagy ne zenéljünk. Hmm. Mindig az, hogy hogyan, mit pontosan.
2: Ez neked fő profil az életedben, vagy ez ilyen mellékág, és nem tudom, közben egyébként magas építőmérnök vagy?
4: Az pont nem. Ez a fő csapás a zenélés, de mellette egyébként kosárlabda edző vagyok. TFM.
3: Mi más? Magas építő, érted?
4: Ez az, én építem a magas kosárosokat. Szóval nekem ez a másodlagos mellette, hogy kosáredzősködöm. Meg tesi tanár leszek, testnevelő tanár.
3: Frissen érkeztél.
4: Az más kérdés, igen, az a zenéhez kapcsolódik.
2: Igen, most és ez lett volna a kérdés, hogy az imént beszéltünk a Balázzsal telefonon, aki mondta, hogy akkor most mind a ketten védtünk valamilyen beadandót,
4: igen, nem biztonsági őrként védtünk, hanem a szakdogánkat védtük meg. A Baptista Teológia Akadémián kántor, modern gospel szakon.
3: Ének szakon.
4: Hát most végzünk, gyakorlatilag volt egy szakdogavédés, még van pár vizsga hátra, de ezt is csináljuk. Ez a zenéhez kapcsolódik teljes mértékben. Azért mentünk oda, hogy abban műveljük magunkat, fejlődjünk.
3: A legkisebb öcsi is.
4: Igen.
2: Máté. Vissza hozzád, Balázs. Az imént arról beszélt a Dávid, hogy neki már legózás közben nyilván gyerekkorától kezdve ott volt a zene az életében. Neked is ott volt már gyerekkorodtól kezdve, klarinét, szakszofon.
3: Hogy zongorával kezdtem 6 évesen.
2: És aztán utána jött majd a klarinét, szakszofon, mindenféle versenyek, mindenféle stb. Az akapella éneklésére te hogy találtál rá?
3: Hát arra nem kellett rátalálni, mert az úgy történt, hogy mi 5-en voltunk testvérek, és mindenki komoly zenét tanult. Nagyon pici korunktól kezdve az első 3 év kötelező volt, és ezért otthon úgy nézett ki a családi ház, hogy a fürdőszoba, a WC, a konyha, az előszoba, a nagyszoba, meg egy padlásszoba, tehát hogy mindenhol valaki gyakorolt. És hát ugyan voltak ajtók, de hát ennek nagyon kevés jelentősége, ha mondjuk a legidősebb bátyát trombitál, tehát ezzel a hegedűs az elnyomás alatt van. És nyilvánvaló, hogy ez egy brutális műhely volt, ilyen zenei műhely, és az akapella éneklés az úgy jött, hogy mi elkezdtük kipihenni a komoly zenében szerzett fáradalmakat, úgyhogy hangszerekké váltunk. Elmentünk egy kirándulásra a sulival, akkor a régi faros lemez buszba beültünk a leghátuljába, a Bojki tesók, És akkor mit tudom, elén végig énekeltük, az István a király teljes hangszerelésével együtt, minden hangszert szájjal utánozva. Tehát először csak ökörködtünk, meg viccelődtünk, meg a családi alkalmakon, rendezvényeken, ha már zenélünk, akkor a nagymamának játsszuk már el azt, hogy, vagy nem tudunk-e valamit. És akkor ez így tök természetes volt, és akkor utána jött egy rokon, aki hozott magával Németországból valami barátját, akinek volt egy családi kastélya, és annak volt éppen valami 1000 éves évforduló, menjünk ki muzsikálni. És kimentünk, és ott még minden volt. Bundás kutyák ugatnaktól kezdve a nem tudom én még, és akkor valahol hallottunk egy fickót, aki egy néger spirituálét, egy gitárral valahol valami McDonald's előtt, nem tudom, itt tudom én hol, ott ült, és ott így gitározott, kalapozott. És baromira megtetszett nekünk, és nézd, figyelj, csináljuk már meg ezt, meg el tudjuk énekelni, tudunk ilyet. És ez egy spirituálé volt. Egyébként előtte is a szüleink is hallgattak nagyon sok, már 6 évesen én, ez az első emlékem, ilyen komolyabb terv, hogy Golden Gate szól redőny mögül kint nyári napon a Soder kupasz tetén, amikor ülök, és akkor ezt mi elkezdtük, és akkor kimentünk Németországba, és több száz koncertet nyomtunk le külföldön, mielőtt az első itthoni koncertünk megvalósult. És aztán ez nem volt kérdés, mert tesókként minket nem castingoltak, nekünk nem volt ilyen megmérettetés, vagy nem, hanem ez egy baromi jó dolog volt. És az összes milyen átkával és áldásával együtt.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bojki Balázs és Bojki Dávid, apa és fia, mind a ketten énekesek, zenészek, előadó művészek. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: szörnyű.
1: Petőfi Rádió.
2: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Bojki Balázs és Bojki Dávid, apa és fia, üldögélnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket. Sziasztok.
4: Köszönjük mi is.
3: A kosárlabda edző és a szaxofon nagymestere. Most milyen formációk működnek egyébként, Balázs? Van a B4 vagy B4, a...
4: Bojki Balázs és a B4, ez van a négy fiam, Gergő Levente, Dávid Máté, hát apák és fiak, ez a koncept.
3: És csinálom. A kórus is van még?
4: Természetesen van egy gospel kórus, ez a Bojki Balázs és Bojki Soul and Gospel kórus, és van egy parara kórus, ez a para kötőjel ra. Ezt, amikor a Nick Vujicic magyarországi első látogatása volt, karok és lábak nélkül született motivátor előadó, aki biztos látták a hallgatók több ilyen videóját a YouTube-on, egy nagyon fantasztikus fiatalember, és akkor toboroztunk, egy ilyen castingot csináltunk valamelyik hotelbe, hogy nézzük meg, hogy tudunk egy méltó csapatot összehozni sérültekből. És akkor ott elindult ez a munka. Bond most volt egy pár hónapja, májusban. Uh-huh. Májusban. Igen. A 10 éves jubileumi koncertünk velük, úgyhogy én úgy maradtam, hogy azóta is tanulok tőlük, úgyhogy velük is dolgozunk, és hát nagyon sok formáció van, akikkel valamilyen fúzióban vagyunk együtt. Most például az unokaöcsém, Bojki Tamás, ő, aki nagyon-nagyon komoly jazzgitáros, gitáros művész, szerző, producer, vele közösen a fiúkkal csináltunk egy Örökölt Hit című albumot, ami hamarosan elérhető lesz majd mindenki számára. És egy nagyon-nagyon izgalmas dolog volt, hogy a srácok, a Tamás, tehát egy unokatesó, egy apa, meg a négy fia, tehát hogy így egy olyan furcsa zenei műhelyek ezek, ahol minden rosszal meg kell küzdeni, amit tudod, a családban van. Tehát, hogy amikor te tudod, hogy hova kell szúrni, hogy igazán fájjon neki, ez nem úgy, hogy keresgész a munkahelyedet.
5: Igen, ha nem lett volna elég bensőséges az, hogy apa és négy fia, hoztunk még egy unokatesót.
4: És nagyon érdekes, mert ő egy tök jó ellensúly.
3: Aha.
4: Tehát, hogy a srácoknak is, meg nekem is. Tehát, hogy máshogy kell rátekinteni, de nagyon izgalmas, mert ugye ebben vannak tök ilyen egyszágítáros, full ilyen kicsit ilyen unplugged, nagyon erős, csak vokára fókuszáló dolgok. 5 szólamba énekelünk, plusz a gitár, plusz, és akkor az, hogy ezek teljesen saját dalok, ez is nagyon izgalmas, hogy ezeknek mindnek nagyon komoly aktualitása van, de nem arról szólnak, hogy jó, bébi, ne menjél, lemaradjál itt, eppe, pedig ugyanúgy ők is 20 évesek, csak valami más a hajtóerő.
3: Szóval van pár formáció, jönnek sokára új anyag, és akkor Dávid, visszahozzád még egy kérdés erejéig. Megvan még a pont, amikor létrejött ez a B4, hogy ezt ti találtátok itt, tesók, vagy egyszer csak apa azt mondta a vasárnapi ebéd után, hogy akkor itt akkor most megvalakult egy zenekar. Akár tetszik, akár pont. Nem.
5: Talán a nevet azt egy amerikai turné előtt találtuk ki, tehát talán oda fűzzük ezt a megalakulást így névlegesen, de hát igazából nem ott történt. Tehát előtte is színpadon álltunk, ez a

0: beefhol csak beef free lesz, mert hogy te majd addig nem rajzolgatsz.
1: A beef to be, és van a beef.
2: Mi van? Mi van? Szóval, hogy ebbe az érdekesség az, hogy valójában az egész nekem a munkálkodásom a zenében, vagy az oktatásban, vagy a nevezzük mester és tanítványa világban, pontosan ez a módszertanomnak a lényege, hogy én abban hiszek, hogy nincs rossz színész, csak rossz rendező. Tehát nem az a kérdés, hogy milyen adottságon rendelkezik az illető, hanem hogy hogy tudod te azt beleintegrálni egy dalba. Hogy tudod őt egy zenekarban helyzetbe hozni, hogy az neki jó legyen. És a sérültéknél ott meg még inkább megtanulod, bár én bocsánat, itt mindenkitől bocsánatot kérek, én töbleteseknek hívom őket, tehát nem fogyatékkal élőknek, meg sérülteknek, hanem töbleteseknek, mert minden más egyébként azon, aki a sérült területen kívül meg triplájára van dúzzadva a pozitív értelemben, a készségek és a radarok, de hogy tehát ott is ez a kérdés, hogy észreveszem-e, és tudom-e olyan helyzetbe hozni, hogy felemeljem, és nem csak, hogy felemeljem, hanem, hogy többet hoz ki, jóval többet, mint amit ő alaphelyzetben az egyéni képességi alapján, vagy tudna képviselni, vagy színpadon odarakni. Nálunk ugye az van, hogy ők szívják magukba a műfajokat, a zenéket, minden dal, amit írtam, az nekik az első kapavágástól már valamilyen formájában hallották, stb. Stb. Tehát ilyen szempontból vénásan van ez bent. De hogy a hozott anyagból dolgozni, az nálunk a fő.
0: Még egy kérdése ez a bizonyos családi formációhoz, vállalkozáshoz, aztán majd beszélünk az oltári srácokról. Ebben az esetben Bojki Balázs és a B4 vagy B4, most erről beszélünk. Főnökként veszel részt ebben a bizonyos formációban, apaként, zenekarvezetőként, és akkor a kérdés ugyanúgy áll neked is, Balázs, meg neked is, Dávid.
2: Hogy akkor én elmondom azt, ami a PC, Dávid után nem vagy a frankó.
1: Igen,
2: de
1: igen.
2: Hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy nekem meg kell tanulnom azt, hogy ezek a fiatal emberek, ezek felnőtt emberek, és kollégák. Tehát kollégák. De csak akkor, ha ő kollégának tekinti magát. Tehát tudod, aki nem jön be a munkahelyre dolgozni, az nem kollégád. Az kollégád, aki most idézi, mert ma már van home office, meg minden, de érted? Tehát aki nem veszi ki a részét a történetből sehol, meg semmikor, az nem tud kollega lenni. Magyarul én azt gondolom, hogy nem azzal kezd el működni nekünk az együtt munkálkodásunk, hogy én mennyire vagyok keménykezű főnök, hanem azzal, hogy mennyire akarok én bárki részt venni. És nálunk erre van egyfajta tök jó lehetőség, hogy mindenki egy idézőjelben tett demokratikus helyzetben van, ha van kreatív ötlete. Csak azért, hogy valaki azt arra csaphasson, azt nem szeretjük. Meg nem is engedjük. Egyébként meg édesapjuk akarok lenni, nem a haverjuk, de óhatatlan, hogy egy színpadon állásban ez az egész egy
1: na és akkor most mondom a frankót. Hát ami mondtam, hogy nem igazán tudjuk, hol alakultunk meg, tehát nem volt egy szerződés, amit aláírtunk, hogy na így fogunk működni, ezt kell teljesíteni, ezek a feladatok, és az elvárások, és ha nem, akkor mi fog történni. És ezért nehéz, hogy itt most, ha mondja, hogy hát, hogy barátként, de hogy közös munka, kollega, bárcsak főnökként működne ez az egész. Tehát én ezt is érzem például, hogy nincsenek definiálva ezek a pozíciók. Ez folyamatosan képlékeny, természetesen van egy alárendeltség olyan szempontból, hogy a 30 év munkatapasztalat, az 30 év munkatapasztalata az én 5 vagy 10 évemhez képest, ami lassan benne lesz, de hogy inkább a hozzáértés és az éppen mit tudsz hozzátenni a munkához, ez alapján kerül irányítói szerepbe.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bojki Balázs és Bojki Dávid, mindketten zenészek, énekesek, előadó művészek. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig apa és fia, Bojki Balázs és Bojki Dávid ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer.
2: Köszönjük a hallgatókat is, téged is.
1: Énekesek, zenészek, előadó művészek, dalszerzők, vagy dalszerző, te
2: már nagyon zöld.
3: Ez már nagyon zöld. Sok közös munka, igen.
1: Na és akkor foglalkozzunk azzal, beszéltünk a családi együttesekről, ugye a Gospel kórusról, Gospel és Soul kórusról, a Before-ról, mindenkivel is dolgoztál együtt, vagy dolgoztatok együtt az elmúlt évtizedekben, és akkor úgy kapcsoljuk össze az eddig említett topikokat, amikről az elmúlt 3/4 órában beszéltünk, hogy az oltári srácokban egyébként ezek lényegében megjelennek. Mármint, hogy a zenei műfajok, mármint, hogy jó magatok, mármint, hogy ezt fölteszitek a színpadra, és akkor egy ilyen hatalmas, hát spirituális, de mégis azért mondjuk úgy, hogy közérthetőbb, kicsit popposabb előadásra kerül majd sor 24-én. Hogy kerültél közel a produkcióhoz, Balázs?
2: Úgy kerültem ez a produkcióhoz közel, hogy az elmúlt 10 évben a Gospel kórusommal gyakorlatilag nagyon-nagyon sok nagy formációban lett olyan lehetőségünk, hogy megkértek, hogy optikailag szeretnének valamit emelni egy adott produkció. Tehát ami vagy színházban működött, vagy egy zenekar, akinek van egy brandje, egy image-e, és hogy szeretne valami nagyon, valami nagyívű dolgot csinálni. És akkor én itt a Balassa Krisztiánnal elkezdtem dolgozni már a Lehr Pistinek a 60. műpárszülinapi koncertjéje. Ő akkor vezényelte a Magyar Rádiót, én akkor a kórussal voltam, és a Pistivel hívtuk, még akkor ott volt a Charlie-ék, a nagyon sok mindenki, Tóth Veráék, tehát hogy rengeteg fellépő volt, és így, ott is egy nagyon nagy optikai tuningolás történt a műpában, és aztán a Krisztiánnal nekünk itt elindult az együtt munkálkodás, meg láttuk egymást a dolgait, és aztán most nem is olyan nagyon-nagyon régen, tavaly évben megkerestek, hogy Krisztián ránk gondolt, hogy van ez az oltári srácok produkció, ami 2007 és 2010 között ment, azt hiszem, nagyon-nagyon komoly szériában, és Serván Attila, Dolhai Attila, Mészáros Árpád Zsolt, Kerényi Miklós Máté és Szabó Dávid, aki most az USA-ból jön haza erre a produkcióra, és akkor, hogy hát ebből lement jó sok előadás, és aztán jött az a gondolat, hogy tavaly előtt valamikor még turnéztak is országosan, de hogy mi lenne, ha pontot úgy tennénk rá erre a produkcióra, hogy a végső búcsú az egy ilyen gigantikus, szimfonikus zenekar, gospel kórus, vizuál, minden, amit el tudunk képzelni, és akkor ez volt a felkérés. Na, én itt nagyon megijedtem, mert én Krisztián miatt azonnal igent mondtam, meg hát nyilván dolgoztam már a főhősökkel is, külön-külön mindenkivel, és akkor így azon gondolkodtam, hogy hát szuper, akkor erre mondjunk egy vastag igent, majd megnéztem a darabot, a fellelhető részeit, és ez egy borz, ahogy mondod, nagyon pop, ráadásul nem lehet eldönteni, hogy karikatúra, mert ez egy boybandeknek a belső mindenféle dinamikája, a szála, a cselekmény, hogy hogyan alakul meg az oltári srácok csapat, hogy emlékeznek vissza, stb. És ugye itt pedig ez az 5 srác, akik ugyanígy visszanéznek 10 évet, évtizedes visszatekintés erre a együtt munkálkodásra, most elköszönnek ettől a darabtól, kicsit már lihegnek, kicsit már nem ugyanaz a fiú csapatos táncolás, de azért megcsinálják izomból, ahogy köl, és az egész, és nagyon furcsa volt nekem, hogy nem tudtam, hogy elvállalhatom-e, vagy nem. Aha. Mert nem tudtam, hogy azok a gegek, azok a poénok, azok a prózai részek, dramaturgban, amik be vannak rakva, na és akkor jött a nagyon nagy pofára esés, mikor én így tehát elkezdtünk dolgozni a dalokkal, elkezdtük áthangszerelni, fantasztikusan szóló, szimfonikus, illetve gospel kórus állások, és elkezdtük rágni ezeket a dalszövegeket is, meg az egészet is. Abból a Csip-csup limonádéból, ami úgy nekem elsőre átjött, lett valami nagyon erős kohézió. És azért ma a mai világba elmenni úgy a showbizniszbe, hogy szórakozol egy baromi jót, kicsit még ilyen világi vonalon is azt mondom, hogy mindent kielégítően pajzán, vagy nem tudom én milyen, amivel lehet csibészkedni a színpadon, de hogy utána te hazaviszel egy olyan útravalót, aminek mondjuk a fő mondani valója, hogy az ismert más szemében a szálkát, a tiédbe a gerendát, és hogy hogy is ráadásul a prózai részek azok gyakorlatilag önvallomásai a főhősöknek a saját életükről. Tehát, hogy mindez ebbe a nagyon-nagyon csillogó limonádéba belerakva ez hogy, na és akkor én akkor döntöttem el, hogy csináljuk, mikor ez így leesett nekem, és nagyon remélem, hogy a közönség ezt fogja kapni, és ezt fogja látni az arénában.
1: Dávid, te maradsz a kosárlabdánál, és akkor köszönöm szépen, amíg ez az előadás lesz, akkor én majd edzem a kis csapatomat, vagy én magam dobogatom a hárompontosokat, vagy te is részt veszel benne.
3: Nem, ez aktív közös munka, tényleg. Ülünk egész nap a stúdióban, hallgatjuk újra, újra a dalokat, és írjuk hozzá a kórus aranzsokat, a vokálokat, a szólamokat.
2: Beköltöztettük a kórust a nappaliba.
3: Ez most nagyon, nagyon aktív időszak volt.
1: Meg lesz ez a bizonyos előadás, oltári srácok, ott lesz tehát a Gaspel és Szól vagy Szól és Gaspel kórus, a B4 is ott lesz nyilván, meg ott lesznek az imént említett sztárok, és akkor egy-két utolsó kérdés a végére Balázs és Dávid, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Ezen kívül gondolom, hogy a nyáron nem azzal fogjátok tölteni az időt, hogy akkor ez lemegy, és akkor utána nem tudom, kifekszünk valahová a Velencei tó
2: partjára. Nem lenne rossz. Benne van a pakliba egy nap legalább pihenő. Borzasztó sok projekt van, nagyon-nagyon sok minden dolgozunk, Könnyek a vágódeszkán címmel egy olyan világ ritkaságot alkottunk, ami egy gastro musical, amiről egyelőre nem árulok el többet, de Szegál Viktor. Azt énekeljük el, amit főzünk. És azt főzzük meg, amiről énekelünk.
1: Paprikás krumpli.
2: Majdnem, de ez nem az a kategória, tehát ez nem egy ilyen falunapos hangulat, hanem majdnem, hámozom a hagymát, olyan van, akkor Könnyek a vágódeszkán is erre utal. Szóval van egy ilyenünk, van egy Fújjuk a dalt turnénk, ami egy országos turné, a Debrecen Big Band-del közösen tervezzük, és azon is nagyon-nagyon sok előkészület van, és rengeteg sok koncertet tervezünk az Örökölt Hit projekttel, Tamással, és hát nagyon sok olyan magyar énekessel, muzsikussal, amit már elkezdtünk az elmúlt években, hogy brutális vokálokat énekelünk a srácokkal olyan előadók mögé, ahol ilyen rövid videókat osztunk meg a megosztókon, és nagyon izgalmas a fogadtatása is.
1: Dávid, Balázs, Dávid, nagyon szépen köszönöm,
2: mi is köszönjük, és várunk mindenkit június 27-én.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.